0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Női kutatókat díjaztak a Magyar Tudományos Akadémián. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tarr Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napi rendi pont. Jó oktatás nélkül nincsen jó és sikeres állam, hangsúlyozta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt parlamenti meghallgatásán. Mint mondta, szoros együttműködést tart szükségesnek az oktatási, valamint a tudományos és technológiai tárcák között. A miniszterjelölt rendszeres egyeztetést szorgalmazott a kormányzat és a tudományos élet között. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. A díjjal olyan kutatónőket ismernek el, akik nemzetközi szinten is jelentős eredményeket értek el, és aktívan támogatják a fiatal lányok tudományos pályaválasztását. Egy zalaegerszegi kereskedés is forgalmazott aszbeszttel szennyezett osztrák kőzúzalékot, de más kereskedők és kivitelezők is érintettek lehetnek az ügyben. A Zala vármegyei kormányhivatal vizsgálja azokat a helyszíneket, ahol aszbeszttel szennyezett zúzalékot használhattak fel utak, parkolók és kerékpárutak építéséhez. Zalaegerszegen már lezártak egy parkolót, két utcában pedig sebességkorlátozást vezettek be. Csaknem egy évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból, a kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke a Kossuth Rádióban. Cseh Tibor András hangsúlyozta, a csatornák feltöltését csak a nagy folyókból lehet megtenni, de a Tisza és a Duna vízhozama jelentősen csökkent az elmúlt években. Újabb halálos medvetámadás volt Erdélyben. Az állat Beszterce-Naszód megyében egy nőt mart halálra. Múlt héten két hasonló eset történt. Hargita megyében egy férfi holttestét találták meg a farkaslakához közeli erdőben. Kovászna megyében egy férfi súlyos sérülésekkel, de túlélte a nagyvad támadását. Romániában a legfrissebb adatok szerint több mint 12 ezer medve él, az optimális 4 ezer helyett. Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: verandám, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Korszerű tanulási rendszert alakítana ki a leendő oktatási miniszter. Újabb medvetámadás történt Erdélyben. Marad a borult idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Holnap folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A meghallgatások délelőtt fejeződnek be, majd a tervek szerint a Tisza kormány tárca vezetői leteszik esküjüket. Felülvizsgálná a nemzeti alaptantervet az oktatási miniszterjelölt. Lannert Judit kinevezése előtti parlamenti meghallgatásán azt mondta, nyitott, korszerű és nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánnak építeni. Tervei közt szerepel a tanulói és pedagógusi terhek csökkentése, a tankönyvválasztási szabadság bővítése, az igazgatók hatáskörének bővítése és a pedagógus továbbképzési rendszer felülvizsgálata. Jó oktatás nélkül nincsen jó és sikeres állam, hangsúlyozta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt parlamenti meghallgatásán. Szoros együttműködést tart szükségesnek az oktatási, valamint a tudományos és technológiai tárcák között. A miniszterjelölt rendszeres egyeztetést szorgalmazott a kormányzat és a tudományos élet között. A honvédelem nemzeti ügy. Erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszterjelölt beszélt bizottsági meghallgatásán. Jövőbeni munkája kapcsán kiemelte, a Tisza a béke kormánya, nem küldenek katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítják vissza a sor kötelezettséget. Kijev kész megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében összeállított javaslatait, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrij Sibiha erről Brüsszelben beszélt az uniós külügyi tanácskozás előtt. Hangsúlyozta, érdekeltek a kétoldalú párbeszéd kialakításában. Szavai szerint a magyarországi választások után Ukrajna úgy látja, hogy új lendületet kap a folyamat, amely Ukrajna teljes jogú EU-tagságához vezet. Újabb halálos medvetámadás volt Erdélyben. Az állat Beszterce-Naszód megyében egy nőt mart halálra. Múlt héten Hargita megyében is halálos medvetámadás történt, ott egy férfi holttestét találták meg a farkas lakához közeli erdőben. A vadállat a helyszínelő rendőrökre is rátámadt, akik csak erős zajt csapva tudták elkergetni. Emberre támadt egy medve szombaton Kovászna megyében is, a férfi súlyos sérülésekkel, de túlélte az esetet. Romániában a legfrissebb adatok szerint több mint 12 ezer medve él az optimális 4 ezer helyett. Holnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, több-kevesebb napsütés elsősorban keleten várható. Napközben többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7 Trio FM melletted szól.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: hogy elpocsékolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: Melletted.
2: Melletted.
1: Rio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Hamarosan találkozik az ukrán elnökkel Magyar Péter. Női kutatókat díjaztak a Magyar Tudományos Akadémián. Folytatódik a borult esős idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napi rendi pont. Jó oktatás nélkül nincsen jó és sikeres állam, hangsúlyozta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt parlamenti meghallgatásán. Mint mondta, szoros együttműködést tart szükségesnek az oktatási, valamint a tudományos és technológiai tárcák között. A miniszterjelölt rendszeres egyeztetést szorgalmazott a kormányzat és a tudományos élet között. Átadták a Nők a Tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. A díjjal olyan kutatónőket ismernek el, akik nemzetközi szinten is jelentős eredményeket értek el, és aktívan támogatják a fiatal lányok tudományos pályaválasztását. Egy zalaegerszegi kereskedés is forgalmazott aszbeszttel szennyezett osztrák kőzúzalékot, de más kereskedők és kivitelezők is érintettek lehetnek az ügyben. A Zala vármegyei kormányhivatal vizsgálja azokat a helyszíneket, ahol aszbeszttel szennyezett zúzalékot használhattak fel utak, parkolók és kerékpárutak építéséhez. Zalaegerszegen már lezártak egy parkolót, két utcában pedig sebességkorlátozást vezettek be. Csak nem egy évnyi csapadék mennyiség hiányzik a talajból, a kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke a Kossuth Rádióban. Cseh Tibor András hangsúlyozta, a csatornák feltöltését csak a nagy folyókból lehet megtenni, de a Tisza és a Duna vízhozama jelentősen csökkent az elmúlt években. Újabb halálos medvetámadás volt Erdélyben. Az állat Besztercenaszód megyében egy nőt mart halálra. Múlt héten két hasonló eset történt. Hargita megyében egy férfi holttestét találták meg a farkaslakához közeli erdőben. Kovászna megyében egy férfi súlyos sérülésekkel, de túlélte a nagyvad támadását. Romániában a legfrissebb adatok szerint több mint 12 000 medve él, az optimális 4 000 helyett. Az ország nagy részén borult marad az ég, többfelé lehet eső, zápor, zivatar. A szél erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarban viharos lesz. Hajnalban 10-14, délután 15-22 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: Tri UFM. Melletted szól.
1: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen,

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Várhatóan ma megalakul a Tisza kormány, megkezdték az aszbesztel szennyeződött utcák bitumenes zárását, borult, szeles idő lesz, záporokkal, zivatarokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket, voltak itt több bizottságban is. A meghallgatások reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. A Fidesz a bizottsági meghallgatásokon elhangzottak alapján dönt a miniszterjelöltek alkalmasságáról, közölte a párt frakció vezetője. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, a Fidesz normális ellenzék lesz a parlamentben. Hozzátette, az elmúlt 16 év ellenzéki gyakorlatával szemben van, akinek megadják a megelőlegezett bizalmat, van, akinél tartózkodnak, és van, akire nemet mondanak. Több határozati javaslatot is benyújtott az országgyűlésnek a Mi Hazánk mozgalom annak érdekében, hogy igazságosabbá és emberségesebbé tegyék a végrehajtói és közjegyzői rendszert. Torockai László azt írta, nem csak a végrehajtói tevékenységet tennék profitorientált helyett non-profittá, hanem a közjegyzőkét is. Soron kívüli tájékoztatást kérte az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől a kormányfő. Magyar Péter írásbeli választ vár arra, hogy az érintettek milyen állami vezetői döntéseket hoztak, és milyen kötelezettségeket vállaltak szombat délután 4 órát követően. A kormányfő emellett felszólította a címzetteket, az új kormány megalakulásáig további kötelezettségeket kizárólag előzetes miniszterelnöki jóváhagyást követően vállaljanak. Segíti az Európai Bizottsága a nemzeti hatóságok hantavírus járványra adott válaszlépéseinek összehangolását és támogatja a tagállami erőfeszítéseket, közölte a testület. Az uniós bizottság emlékeztetett, jelenleg az Európai Beteg Megelőzési és Járványvédelmi Központ nagyon alacsonynak értékeli a hantavírus kockázatát az európai lakosságra, mivel megfelelő megelőzési és ellenőrzési intézkedések érvényesek, valamint a hantavírus nem terjed könnyen emberek között. Itthon megkezdődött az aszbesztel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi város részében, közölte a város polgármestere. Nemény András azt írta, egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszokon dolgoznak. Hozzátette, a végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amihez kormányzati forrást fognak igényelni. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Estétől inkább a Dunától keletre valószínű csapadék. Az Észak-Dunántúli térségben, zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Délután 15-22 fok valószínű, késő estére 6-15 fok közé hűl le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

lógtunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam, a másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

és meg is volt. Ha eljutok addig, hogy újnak éljen meg a sokadik randit, vágyak teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudod hol vagy, csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincsen.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Melletted.
0: Melletted.
3: Rio FM.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
5: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Várhatóan ma megalakul a Tisza kormány, felülvizsgálják Paks 2 szerződéseit, folytatódik a borult esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket, volt, aki több bizottságban is. A meghallgatások reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Felülvizsgálják Paks 2 szerződéseit és az egyéb túlárazott kedvezőtlen megállapodásokat, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelölt a meghallgatásán. Elmondta, hogy egyelőre nem cél leválni az orosz olajról, inkább diversifikálnák az energiaellátást, csökkentenék a tűzifa áfáját, a különadókhoz és árstopokhoz egyelőre nem nyúlnának. A Rosatom minden Paks 2-vel kapcsolatos kérdésére válaszol. A cég vezetője hangsúlyozta, közös céljuk, hogy a projekt lehető leggyorsabban, jó minőségben és kedvező áron valósuljon meg. Tartósan gyors termelékenységi növekedésre van szükség a magyar gazdaság európai felzárkózásához, közölte a GKI gazdaságkutató. Bár a mezőgazdaság már az uniós átlag felett teljesít, a többi ágazat tavaly az uniós 60%-ot sem érte el. Az elemzés szerint a legnagyobb állami támogatásban részesülő szektorok termelékenysége nőtt a legkevésbé. Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül, tehát május 12-ig kell leszedni a hirdetményeket. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetteknek. Országos sztrájk miatt minden induló és érkező járatot törölt a belgiumi Charleroi repülőtere. A brüsszeli Zaventem légi kikötő a mai járatok felének kiszolgálására számít. A munkabeszüntetést a szövetségi kormány nyugdíjakat, béreket és munkakörülményeket érintő reform törekvései miatt hirdették meg. 41 alkotás látható a holnap kezdődő 10. Szegedi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában. Az Oscar-díjas operatőr emlékét őrző mustrán régi filmeket is levetítenek, mint az Észak című családi animációs kalandfilmet és az idén 40 éves Szerelem első vérig című mozit. A díjkiosztót vasárnap tartják. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Estétől inkább a Dunától keletre valószínű csapadék. Az Észak-Dunántúli térségben, zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Délután 15-22 fok valószínű, késő estére 6 és 15 fok közé hűl le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most!
10: Indul a reggel!
9: Jó reggelt!
10: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! 7 óra múlt, ez már a keddi napindítónk a reggeli starter május 12-én. A névnaposaimmal Györgyök, illetve köszöntetjük a pongrácokat is. Ezúton kívánok nekik boldog névnapot. Én Pálinkás Zsolt vagyok. Töltsük együtt a kedreget is a Trio FM-en.

Ez a Trio FM, a Járság Rádiója. Nézzük, milyen időre számíthatunk a mai napon. Ma egy markáns hidegfront határozza meg időjárásunkat, ami nem csak esőt, hanem jelentős lehűlést is hoz. A kora reggeli 12 fok után napközben is csak 17 fokig emelkedik a

0: Néhány friss közlekedési információ kedre. A 31-es számú Budapest-Jászberény-Dormán másodrendű főút 45-ös és 47-es kilométer szelvénye között Tápióztető térségében építési munkákat végeznek, emiatt mindkét irányban útszűkületre számítatnak az erre közlekedők. Jászapáti beltöltén is tart még az útfelújítás, itt a 32-28-as és a 32-27-es összekötő utakon dolgoznak a szakemberek, mindkét irányban félpályás korlátozás mellett. Tart az útépítés a 32-26-os Jászalsó-Szentgyőr-Tiszasúly összekötő úton is, itt Jászalsó-Szentgyőrnél dolgoznak a 0-es és a 2-es kilométer szelvénye közötti szakaszon. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátra Fület között burkolatfelújítást végeznek, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. Jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett Plus kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
4: Ballagás közeleg? Tedd igazán felejthetetlenné. Lednek szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Arany Dollár, ahol az emlékek ragyognak.
2: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Trigó FM házberényből nézzük, mit ír kedre a horoszkópunk. A kósok ma különleges antennákkal éreznek rá mások valódi motivációira, így érdemes átbeszélniük a fontos kérdéseket, de a kompromisszumra is szükségük lesz. A bikák rejtett képességei és megérzései most elképesztő erővel törnek felszínre, a képesek egy kicsit lelassítani és befelé figyelni. Az ikreknek azt javasolják a csillagok, hogy ha ellentmondást éreznek a józanész és a szívük között, akkor ma inkább az intuíciójukra hallgassanak. A rákoknak nagyon szép napjuk lehet, ha nyitottak maradnak, és bátran kimondják az érzéseiket, sőt, akár egy új szerelem is kopogtathat az ajtón. Az oroszlánoknál egy közeli kapcsolatban feszültség támadhat, de egy őszinte beszélgetés után végül még közelebb kerülhetnek a másikhoz. A szűzek számára váratlan fordulatot és meglepetést tartogat a kedd, ami alaposan felkavarhatja majd az állóvizet, és az elkövetkező időszak programjait is befolyásolhatja.
1: Trio FM. Hamarosan folytatjuk!

Ez a Trio FM Jászberényből folytatjuk a napi horoszkópot a mérlegekkel, akiket kedvező hatások érnek a kapcsolataikban, sőt egy kezdődő barátság vagy szerelem első lépéseit is megélhetik ma. A skorpióknak elképesztő megérzéseik lesznek, az álmaik pedig fontos üzeneteket hozhatnak, ezért érdemes ezeket feljegyezniük. A nyilasok ma úgy ugorják át az akadályokat, mint a profi gátfutók, és egy különleges sorszerű találkozásban is részük lehet. A bakoknál ma sok minden a helyére kerül, könnyebben fejezik ki magukat, a pénzügyeikben pedig kedvező fordulatot hoz a halak hold bősége. A vízöntőknek remek újító ötleteik támadhatnak, amik a jövőben sikeresek lesznek, de a környezetükben zajló vitákból ma jobb, ha kimaradnak. Végül halak egyűek számára minden könnyebben megy ma, hiszen a hold az ő jegyükben jár. Határozottan tudják képviselni az érdekeiket, és ha akad is egy kisebb összezörrenés valamelyik kapcsolatukban, a végén gyorsan jön majd a békülés. Ez volt a keddi horoszkópunk itt a Trio FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Cekker. Heti piacozás. Cekker. Vegyük a cekkert. Irány a jászberényi piac. Heti piacozás a Trio FM-mel. Mi kerül ma a szatyrunkba? Cekker.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Május 12-e kedd van itt Jászberényben, ma is piacnap. Hozunk egy kis ízelítőt a berényi piac mai kínálatából. Ebben segít nekünk ma is Kárpáti Márti. Jó reggelt, Márti, szia, köszöntelek itt a műsorban!
3: Jó reggelt kívánok, szia Zsolti, köszöntöm a hallgatókat!
2: Összegyűjtötted egy hosszú listára, hogy mi mindent is kínál a mai napon a jászberényi piac. Kérlek, hozd meg velünk, vágjunk is bele!
3: Valóban nagyon hosszú a lista, gyorsan el is kezdem. Kaliforniai paprika 1295, 1950, 2300, 690 és 780 forintért kapható. A TV paprika 750, 550, 995, 1995 és 1880 forintos áron szerezhető be. Sípős paprika 1595, 1380 forint kilója, darabra 150 és 300-380 forintért kapható. A kápia paprika kilója 2990 forint. Uborka nagyon sokféle található a piacon. Saláta uborka 995 forint, a kovászolnivaló 880, a csemege 780, kígyó uborka 595 és 600 forint, mini kígyó uborka 780 forint, a fürtös uborkának kilója 680 és 695 forint. Paradicsom szintén sok pulton megtalálható, 980, 1295, 1350, 1395, 1980 forintért láttam a koktélparadicsomot. Dobozban adják 2000 forint egy doboz, kilóra pedig 1300 és 1500 forintért láttam. A zöldhagyma 380, máshol 450 forint. Hónapos retek 250 és 400 forintba kerül, a sörretket 550 forintért adják, gomba 1500 forintért kapható, megjelent a borsó is a piacon, 2600 és 3500 forint kilója, a cukini 680, máshol 800 forint, rebarbara is kapható, 2500 forintba kerül, a töknek kilója 580, 800 és 900 forint, a sárga tököt 500 forintért adják, a patiszon 1500 forintba kerül, fejes salátát 400 forintért láttam, a lolló 495 forint, jégsaláta 500, máshol 750 forintba kerül, a zeller 580 és 850 forint, gumós zellert 650-ért láttam, a fokhagymának kilója 3000 forint, száras fokhagyma is kapható 500 forintért, a karfiol 750 forint, székla szintén sok asztalon található, 390, 500, 650 és 750 forintos áron kapható, a brokkoli 1500 forint ma reggel, zöldség 650, 680 forint, zölddel együtt 700 forint, az új zöldség zölddel együtt 1000 forint, vegyes sárgarépával és zölddel együtt 700 forint, a sárgarépa 399, 500 és 650 forint, az új répa zölddel csomója 450 forintba kerül. Lila hagyma 450 és 600 forint, a vörös hagyma 280, 300, 220, 250 forint, a burgonya 295, 250, 750, 350, 850, 800 és 995 forint, édes káposzta 850 forint, kell káposzta 850 és 1000 forint, lila káposzta 450 forint, a kínai kell 800 forint, a hagyományos kell káposzta 880 forint, a fejes káposzta pedig 400 forint, karalábét darabra adják 250, illetve 380 forintért, tormát 3000 forintért vehetnek, a padlizsán 900 forint, gyömbér is kapható 2800 forint egy kiló, kapornak csokorja 350 forint, és dúghagymát is vehetnek 1450 forintos kilós áron.
2: Piaci körképünket, a cekket hallják itt a Trio FM-en, a május 12-i kínálatból szemezgetünk a jászberényi piacról.
3: A hazai eper megjelent a piacon, 2500-2900, máshol 5000 forint egy kiló, a narancs 850 és 1050 forint ma reggel. Mandarint 595 forintért is kaphatnak már, de 1250-ért is láttam. Az almának kilója 450-550-650 forint. A lime darabra 225 forintért adják, kilója 1000 forint máshol. Az avokádó nagyon kedvezményes, 380 forintért is kapható, máshol 500 forint egy darab. A citromnak kilója 1450 forint. Szilva 1500-1900 forint, őszi barack is van 1500 forintért kapható, a banán 550-790 forint, áfonya a negyed kilós doboz 1500 forint, a fél kilós 2500 forintba kerül, máshol egy kis doboz 780, a kiwi 1500 forint, 1480 és 2200, görög dinnye is kapható 995 forintért, a körte 580 forintról indul, aztán 1280, 1400, 1450-ért kapható. A diónak kilója 4600 forint, szőlő 2000-2500 forint. A sárga barackot dobozban árulják 3000 forint egy kis dobozzal. A jászberényi piacon szokás szerint tojást is vehetnek 70-80-90 forint mérettől függően, illetve még nagyon sok palántát is találnak jászberényben a piacon, 300 forintnál indul a kisebb fajta palánta, aztán 800 forint, 1000 forint a nagyobbak.
2: Ha ma reggel vásárlást terveznek, akkor érdemes útba ejteni tehát a jászberényi piacot, mint ahogy hallották, bőséges a kínálat. Köszönjük szépen az információkat a piacról, Kárpáti Mártinak ma reggel is.
3: Én is köszönöm a lehetőséget, jöjjenek Jászberényben, vásároljanak frisset, finomat hazai.
2: Ez volt a Cekker piaci körképünk május 12-én kedden, itt a Trio FM-en.
4: Ez volt a reklám. A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
0: A Trio FM hírei.
5: Várhatóan ma megalakul a Tisza kormány, délutánig kell eltávolítani a választási plakátokat, folytatódik a borult esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket, volt, aki több bizottságban is. A meghallgatások reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Felülvizsgálják Paks 2 szerződéseit és az egyéb túlárazott kedvezőtlen megállapodásokat, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt a meghallgatásán. Elmondta, hogy egyelőre nem cél leválni az orosz olajról, inkább diverzifikálnák az energiaellátást, csökkentenék a tűzifa áfáját, a különadókhoz és árstopokhoz egyelőre nem nyúlnának. A Rosatom minden Paks 2-vel kapcsolatos kérdésére válaszol. A cég vezetője hangsúlyozta, közös céljuk, hogy a projekt lehető leggyorsabban, jó minőségben és kedvező áron valósuljon meg. Tartósan gyors termelékenységi növekedésre van szükség a magyar gazdaság európai felzárkózásához, közölte a GKI gazdaságkutató. Bár a mezőgazdaság már az uniós átlag felett teljesít, a többi ágazat tavaly az uniós 60%-ot sem érte el. Az elemzés szerint a legnagyobb állami támogatásban részesülő szektorok termelékenysége nőtt a legkevésbé. Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül, tehát május 12-ig kell leszedni a hirdetményeket. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetteknek. Megkezdődött az aszbeszttel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi város részében. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszokon dolgoznak. A végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amihez kormányzati forrást fognak igényelni. Felvette kilétét a Vidéki Prókátor közösségi oldal működtetője, az oldalt Fülöp Botond ügyvéd vezette. Ő hívta fel a sajtó figyelmét Novák Katalin kegyelmi döntésére a Bicskei Gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének ügyében. A botrány később a kormányváltáshoz vezető folyamatok egyik kiinduló pontja lett. Fülöp Botond azt írta, a kormányváltás után azért vállalta a nyilvánosságot, mert bízik a közélet normalizálódásában. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet. A szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
0: Indul a reggel!
6: Jó reggelt!
0: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

perccel múlt 8 óra, jó reggelt kívánok mindenkinek, folytatódik a reggel és Starter itt a 97.7 Trio FM-en, én Pálinkás Zsolt vagyok. A mai napon, május 12-én sok szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából a pongrácokat. Ez a név latin eredetű, és annyit tesz, minden erő és hatalom. A pongrácok mellett köszöntjük még Zsanett, Domitilla, Gyöngy, Gemma, Celestina, Ivána, illetve Nerina nevet viselő ismerőseinket is. Boldog névnapot kívánok! Itt a Trión pedig szóljon a következő felvétel az ünnepeltjeinknek.

Néhány friss közlekedési információ kedre. A 31-es számú Budapest-Jászberény-Dormán másodrendű főút 45-ös és 47-es kilométer szelvénye között Tápióztető térségében építési munkákat végeznek, emiatt mindkét irányban útszűkületre számítatnak az erre közlekedők. Jászapáti beltöltén is tart még az útfelújítás, itt a 32-28-as és a 32-27-es és a 32-27-es összekötő utakon dolgoznak a szakemberek, mindkét irányban fél

0: az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Folytatjuk már is a reggelt eseménynaptárunkkal, megnézzük, minden történt május 12-én a múltban, már 391 éve annak, hogy Pázmány Péter bíboros Nagyszombaton megalapította az első tartósan működő magyar egyetemet. Az intézmény bölcsészeti és teológiai karral indult, a fenntartásához pedig Pázmány saját vagyonából 100 000 forintot ajánlott fel. Szintén ezen a napon 1907-ben adták át a Budapesti Zeneakadémia ma is ismert Liszt Ferenc téri épületét. Ugyanebben az évben született meg a filmvilág egyik legnagyobb legendája, a négyszeres Oscar-díjas Katharine Hepburn is, akit a legtöbben Spencer Tracy partnereként vagy az Aranytó című filmből ismerhetnek. A krimi kedvelőinek lehet érdekes az adat, hogy 119 éve látta meg a napvilágot Leslie Charteris, Simon Templar, azaz az angyal figurájának megalkotója. A zene világából maradva megemlékezünk Burt Bacharachról és a többszörös Oscar és Grammy díja zeneszerző, akinek olyan slágereket köszönhetünk, mint az I Say a Little Prayer, 1928-ban ezen a napon született. Végül pedig egy sporttörténeti évforduló, 99 éve született Litomerecki Mária olimpiai bajnok úszónőnk, aki civilben gyógyszerészként is dolgozott. Ezek voltak a mai nap érdekességei, évfordulói.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
5: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz? Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvencejét, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
6: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Reggeli Starter. A Trio FM napindítója.

0: Ez a Trio FM Jászberényből. Egy fontos közleményt osztok meg önökkel. Ma délőtt egy igazi klasszikus eseményre invitálják önöket. Retro véradást tartanak ugyanis itt Jászberényben. Ha szeretnének segíteni és közben kicsit nosztalgiázni, akkor irány a Jászberényi Ifjúsági Ház. A szervezők pedig nem bízzák a véletlenre a regenerálódást. Minden véradó egy kis vendéglátásban részesül a segítségért cserébe. A helyszín tehát a Jászberényi Ifjúsági Ház. Ma 8 órától egészen 13 óráig várják itt a véradókat. Tudják, minden csepp számít, 3 életet mentetünk egyetlen véradással. A regisztrációhoz természetesen szükség van a személyigazolványra, a lakcím, valamint a tajkártyára is. Ezeket mindenképpen vigyék magukkal.
1: Trio FM, reggeli starter.
2: Ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Ez a Trio FM jazzberényből. Május 12-én kedden reggel van egy szívmelengető hírem a hétvégéről. Tudják, vasárnap ünnepeltük a madarak és fák napját, és a jazzberény állatkertben nem csak az ünnepi programok, hanem egy valódi mentőakció is emlékezetessé tette ezt a napot. Miközben zajlottak a látványetetések, és a gyerekek a madárvilág titkaival ismerkedtek, egy látogató egy fészekből kiesett, riadt kis fekete rigó fiókával érkezett a kapuhoz. Az apróság jó kezekbe került, az állatkert szakemberei azonnal gondozásba vették. Ez a kis történet is eszünkbe juttatja, hogy mennyire fontos a figyelmesség és az összefogás, a bajba jutott állatról van szó. Itt a Jászság kedvenceivel folytatjuk a Trio FM műsorát, ez a reggeli starter.

0: Ez a Jászság Rádiója, Trio FM. A mai nap fontos eseményeit Jászberényben a Retro Véradás, amely már javában tart az ifjúsági házban. 13 óráig várják a jelentkezőket a szervezők, akiknek finomságokkal kedveskednek a véradásért cserébe. Ne feledjék otthon a személyigazolványukat, a lakcím, valamint a tajkártyájukat. Friss hírek, információk itt a 97 héten, majd érkezik hozzánk egy skót énekesnő, aki 2007-ben tarolta le az európai slágerlistákat. Ő Amy MacDonald, aki még tínédzser évei végén járt, amikor megírta ezt a dalt egy barátokkal töltött pörgős éjszaka után. A This is My Life azóta is a rádiók egyik legnagyobb kedvence, az énekesnő jellegzetes hangja és a lüktető gitárjáték pedig azonnal felismerhetővé teszi. Ezzel folytatjuk, tehát itt lesz a This is My Life, íme egy kis ízelítő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
4: Május 16-án az év fonogramdíjas felfedezetje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kapunyítás este 9-kor. Hangolódj a warm-up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
5: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
4: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n vagy személyesen Jászberényben, a Piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
6: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Várhatóan ma megalakul a Tisza kormány, délutánig kell eltávolítani a választási plakátokat, folytatódik a borult, esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Először Görög Márta igazságügyi, Kátai Német Vilmos szociális és Lőrinc Viktória vidékfejlesztési miniszterjelöltet hallgatják meg. 10 órától Ruf Bálint a miniszterelnökség vezetésére kijelölt miniszter számol be, valamint Kármán András pénzügyminiszter tájékoztat a terveiről. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-et hallgattak meg. A miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Soron kívüli tájékoztatást kérte az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől a kormányfő. Magyar Péter írásbeli választ vár arra, hogy az érintettek milyen állami vezetői döntéseket hoztak, és milyen kötelezettségeket vállaltak szombat délután 4 órát követően. A kormányfő emellett felszólította a címzetteket, az új kormány megalakulásáig további kötelezettségeket kizárólag előzetes miniszterelnöki jóváhagyást követően vállaljanak. A GVH elnöke és a legfőbb ügyész is nemet mondott a miniszterelnök lemondási felszólítására, írja a Telex. A gazdasági versenyhivatal a lap kérdésére azt válaszolta, a szervezet a jogszabályok maradéktalan betartásával működik, feladatkörében nem utasítható, munkáját befolyásolás mentesen látja el. A legfőbb ügyészség pedig azt írta, vezetőjük folytatni kívánja a munkát, és csak a megválasztása, tehát 2025. júniusa utáni időszak ügyeiért tud felelősséget vállalni. Magyar Péter miniszterelnök május 31-ig adott időt a közjogi méltóságok lemondására. Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül, tehát május 12-ig kell leszedni a hirdetményeket. Elhagyta Tenerifét az az óceánjáró, amelynek utasai között hantavírust mutattak ki. A hajón tartózkodók többségét evakuálták, a jármű jelenleg Rotterdam felé tart, ahol majd fertőtlenítik. Közben kiderült, további fertőzötteket találtak az utasok között. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett. Eddig 3 ember halt meg a fertőzésben, és legalább 8 utasnál mutatták ki a vírust. Uniós szakértők szerint nem kell komoly járványtól tartani, mivel megfelelő megelőzési és ellenőrzési intézkedések érvényesek Európában, valamint a hantavírus nem terjed könnyen emberek között. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A Trio FM-et hallgatják, 9 óra múlt, köszöntöm Önöket a stúdióban, továbbra is Pálinkás Zsolt, egy nagyszerű sporthírrel folytatjuk. Szigetváron rendezték meg az U11-es és U13-as női országos birkózó bajnokságot, ahol a jászafáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium 6. A-osztályos tanulója Balázs Eszter a 66 kg-os súlycsoportban az előkelő 3. helyen végzett. Szeretettel gratulálunk Eszternek ehhez a szép sikerhez. Itt a Trión pedig folytatjuk a kedvencekkel, Szigale érkezik.
1: A műsorvezető kéres látásáról a Jászberényi Honfi Optika gondoskodik.

Érdemes már most felírni a naptárba, május 30-át Jászfényszarun a főtéren ugyanis hatalmas városi gyermeknapot tartanak. Délután 1-től kezdődnek a programok mazsolett felvonulással, lesz sportudvar, óriás csúszda, buborékvarázs és még lézervadászat is. A legkisebbeket a Bölcsi-sziget várja, a napot pedig este 8-kor egy tini diszkó zárja. Várnak tehát kicsiket és nagyokat május 30-án Jászfényszarun a városi gyermeknapon a főtéren. Kellemes időtöltést kívánok minden programhoz!

0: Néhány friss közlekedési információ kedre. A 31-es számú Budapest-Jászberény-Dormán másodrendű főút 45-ös és 47-es kilométer szelvénye között Tápióztető térségében építési munkákat végeznek, emiatt mindkét irányban útszűkületre számítatnak az erre közlekedők. Jászapáti beltöltén is tart még az útfelújítás, itt a 32-28-as és a 32-27-es összekötő utakon dolgoznak a szakemberek, mindkét irányban félpályás korlátozás mellett. Tart az útépítés a 32-26-os Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasúly összekötő úton is, itt Jászalsó-Szentgyörgynél dolgoznak a 0-es és a 2-es kilométer szelvénye közötti szakaszon. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátra Fület között burkolatfelújítást végeznek, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a fél útpályát lezárták, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. Jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
3: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az óvit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
4: Komolyan? És most is visszajársz?
3: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
5: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az óviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
6: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Jó FM. A Jászság ritmusa.
8: A Jászság ritmusa.

Ez a Trio FM a Jelseg rádiója. A világ leghíresebb természetfilmese David Attenborough a napokban ünnepelte 100. születésnapját, és ebből a jeles alkalomból egy egészen különleges ajándékot kapott a tudományos világtól, egy újonnan felfedezett állatfajt neveztek el róla. Az Attenborosaurus tau névre keresztelt lény egy parazita életmódú darázs, amelyet Chilében fedeztek fel. Bár a mérete mindössze 3,5 milliméter, a jelentősége annál nagyobb, nem csak a faj, hanem a teljes nemzetség is most kapta meg az Attenborough nevet. A kutatók így szeretnének tisztelegni a brit tévés előtt, aki munkásságával generációkat inspirált arra, hogy a természetvédelem és a természettudományok felé forduljanak. A kis darás különlegessége, hogy petét más ízett lábúak testébe rakja le, így biztosítva táplálékot a kikelő lárváknak. Egy olyan folyamat ez, amit valószínűleg maga Sir David Attenborough is lenyűgözőnek találna. Itt a Trión pedig folytatjuk a kedvencekkel.

Ez a Trio FM a Jásság rádiója. Önöknek is az 1, 2, 3, 4, 5, 6 vagy a kutyájuk neve a jelszava. Ha igen, akkor érdemes figyelni, mert a digitális biztonságunk tényleg csak néhány karakteren múlik. A nemrég megtartott jelszó világnapja kapcsán szakértők arra figyelmeztettek, hogy egy egyszerű, csak kisbetűkből álló jelszót a hackerek pillanatok alatt feltörhetnek. A titok a változatosságban rejlik, ha a jelszavunk általában a jelszavunk legalább 12 karakter hosszú és vegyesen tartalmaz kis- és nagybetűket, számokat, sőt speciális karaktereket is, akkor a feltörése hagyományos módszerekkel akár 34 ezer évig is eltartana. Hozok is két hasznos tippet a szakértőktől, ne bonyolult kódokat próbáljunk megjegyezni, hanem alkossunk egy jelmondatot, amiben bizonyos betűket cseréljünk számokra vagy jelekre. Használjunk bátran magyar szavakat, mivel a legtöbb támadó algoritmus angol nyelvű mintákra épül. Egy ékezetes magyar kifejezés már önmagában is komoly fejtörést okoz a hackereknek. Érdemes elszánni néhány percet frissíteni a szükséges a jelszavainkat, hiszen egy kis kreativitással megnövelhetjük az online biztonságunkat. Itt a Trión pedig haladunk tovább a kedvencekkel.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Elnapolták a tárgyalást a jassági csecsemőgyilkosság miatt indult büntetőügyben. Hatalmas tűz pusztított Jászfényszarónál, több egység vonult a helyszínre. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Elnapolták a tárgyalást a jászkunsági csecsemőgyilkosság miatt indult büntetőügyben, ahol előkészítő ülést tartottak volna a szolnoki törvényszéken. Tavaly nyáron egy jászberény üzem egyik jászkíséren élő női dolgozója műszak közben a vállalat illemhelyiségébe vonult, hogy ott szülje meg újabb gyermekét. Senkinek sem jelzett, senkitől nem kért segítséget, az újszülöttet a WC-ben hozta napvilágra. A kicsi világra jöttét eltitkolva a babáját a hátizsákjába rejtette. A csecsemőgyilkosságra azonban fény derült. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei főügyészség különös kegyetlenséggel 14. életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberülés büntette miatt emelt vádat a 28 éves nővel szemben. Az anya a vádirat szerint 2025. június 20-án reggel 8 óra körül Jászberényi munkahelye mosdójába szülte meg eltitkolt, gondozatlan, ugyanakkor fejlett, egészséges, életképes élő gyermekét. Az esetről nem szólt senkinek, nem értesítette a családját, orvost, munkahelyi környezetét. A csecsemőt egy bezárt műanyag zacskóban, a hátizsákjába rejtette, amiben az újszülött végül megfulladt. A szolnoki törvényszék a büntetőügyben kitűzött előkészítő ülésen a vádirat ismertetését és a vádlott kihallgatását tervezte. Ám az ülést elnapolták, mert a büntetés végrehajtási intézetben fogva tartott nőt adminisztrációs hiba miatt nem tudták a törvényszéki meghallgatásra előállítani. Az előkészítő ülést egy későbbi időpontban megtartják. Mint egy másfél hektáron égett az erdő aljnövényzete Jászfényszaru külterületén hétfőn este, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A jászfényszarui önkéntes tűzoltókat követően a jászberényi és a 60-i hivatásos tűzoltók is kiérkeztek a helyszínre. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, valamint a nagykátai és a monori hivatásos egységek is részt vettek az oltási munkálatokban. A területen áll egy 300 négyzetméteres raktár épület, amely nem terjedt át a tűz, az egységek két vízsugarat tartottak készenlétben az épület védelmére. A tűzoltók végül 4 vízsugárral eloltották a lángokat Jászfényszaru külterületén. Jászkíséren tartott első osztályosoknak közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra órát a rendőrség, amin a gyerekek játékos, mégis hasznos formában ismételték át a legfontosabb közlekedési szabályokat. Szó esett a rendőri karjelzésekről, a biztonságos közlekedés alapjairól, valamint a 112-es segélyhívó helyes használatáról is. Mint a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság rádiónkkal közölte, céljuk az volt, hogy a fiatalok felelősségteljes, figyelmes közlekedőkké váljanak, akár gyalog, kerékpárral, vagy később járművezetőként. A Madarak és Fák napja alkalmából a Jászberény állat és növénykert madarai kapták a főszerepet a rendezvényen. Az állatgondozók érdekes információkat osztottak meg a különböző madárfajok életéről. A nap egyik megható pillanata volt, amikor egy lelkes természetbarát egy fészekből kiesett, fekete rigó fiókával érkezett az állatkertbe, hogy szakemberekre bízza a riadt madárka gondozását. A váratlan mentőakció felhívta a figyelmet arra, milyen fontos szerepe van az embernek a sérült, bajba jutott állatok védelmében. A Madarak és Fák napja alkalmából színes programokkal várták a berényi állatkert látogatóit. A frontfelhőzet fokozatosan kelet felé halad, miközben egyre jobban szétesik, szakadozik, környezetében szorványosan számíthatunk jellemzően esőre, záporra, az északnyugati szelet sokfele erős, olykor viharos lökések kísérhetik. Késő estére 6 és 15 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo. Girl, you don't want,
0: I want to. 97.7 Trio FM. Mellette szól.
3: Már is 10 óra, folytatjuk a friss hírekkel itt a Trio FM keddélőtjében, pedig David Guetta és Sia Furler közös dalát választottam a folytatással. Jön a Beautiful People.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ballagási ékszervásár a Jász ékszernél. Arany ékszerek 10-15%-os, ezüst ékszerek 20%-os kedvezménnyel kaphatók. Használja ki egyedülálló aranycsere akciónkat. Régi megunt ékszereit emeltárú beszámítással újakra cserélheti. Óriási karikagyűrű kínálatunkat tekintse meg a www.karikagyűrűszalon.hu oldalunkon, vagy válasszon személyesen üzletünkben azonnal elvihető gyűrűinkből. Tört arany felvásárlás, ezüst csere. A Jász ékszer üzletét keresse Jász Berényben, a Palotási János utca 15 szám alatt a buszpálya udvarnál. Már üzletünk előtt is parkolhat. Telefon 57 404 840.
5: Join up a Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jász Berény, Nagykátai út 2 per H, a Tesco áruházban.
6: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Jászsági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jász Berényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
7: Ez volt a reklám.
0: A Trio FM hírei.
8: Hamarosan feláll a Tisza kormány, ma van az ápolók nemzetközi napja, folytatódik a borult esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A jogállam helyreállítását és a korrupció elleni zéró toleranciát ígérte az igazságügy miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Görög Márta a bíróságok és ügyészségek függetlenségének megerősítéséről, a választási rendszer felülvizsgálatáról és az európai ügyészséghez való csatlakozásról is beszélt. Görög Márta szerint helyre kell állítani a demokratikus intézményekbe vetett közbizalmat és a jogalkotás átláthatóságát. Kiemelte az uniós források hazahozását is, amit ideológia mentesen az egész magyar társadalom érdekében szeretnének megoldani. Új szociális rendszert, a rászoruló gyermekek támogatását és a nők közéleti szerepvállalásának erősítését ígérte a Szociális és Családügyi Miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kátai Német Vilmos bejelentette, újra létrehozzák az egyenlő bánásmód hatóságot és gyermekvédelmi ombudsmant is kineveznek. A leendő tárcavezető szigorúbb ellenőrzést ígért az akkumulátorgyáraknál, valamint a munkajogi szabályok módosítását is kezdeményezi a dolgozók védelmében. A vidékfejlesztés nem egyenlő a mezőgazdaság finanszírozásával, erről is beszélt a vidékfejlesztési miniszter jelölt a meghallgatásán. Innováció, alkalmazkodás, lakhatás, digitalizáció, közös döntéshozatal. Sorolta Lőrinc Viktória, hogy miről szól a valódi vidékpolitika. Kulcsminisztériumnak nevezte a tárcáját, mert sok terület függ össze. Szerinte fontos cél lesz a város és a vidék közötti együttműködés helyreállítása. Budapestet nem lehet fejlesztési ellenfélként kezelni, mert az az ország gazdasági motorja és nemzetközi arca. Az új kulturális kormányzat teljes körűen átvilágítja a nemzeti kulturális alap működését és stabilizálja a támogatási rendszert, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelölt. Tar Zoltán parlamenti bizottsági meghallgatásán beszélt arról is, hogy megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot, helyreállítják a művészeti felsőoktatás autonómiáját és újraindítják a párbeszédet a színházi szakmában. A leendő tárca vezető szerint a közmédiában véget kell vetni a félrevezetésnek és a politikai befolyásnak. Ma van az ápolók nemzetközi napja. Az emléknapot 1974-ben hozták létre Florence Nightingale tiszteletére, aki a krími háborúban 1853 és 1856 között több százezer hadisérültet látott el ápolónőként csapatával, és megteremtette a modern betegápolás alapjait.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
8: Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

10 óra múlt, ez a Jesseg Rádiója, a Trio FM, remélem, hogy kellemesen telik a délőttjük. Ha már az előbb a jelszavakról és a digitális biztonságról beszéltem, maradjunk még egy kicsit az Infotech világánál, mert egy korszakalkotó változás érkezik a Google házatájáról. Vége a Gmail egyik legidegesítőbb korlátozásának, mostantól megváltoztathatjuk majd az e-mail címünket. Biztosan sokan vannak, akik még tinédzserként regisztráltak egy viccesnek szánt, de mára már inkább kínos e-mail címet, és eddig csak egy teljesen új fiók létrehozásával tudtak volna ezen változtatni. Mostantól viszont az elsődleges címet is le lehet cserélni egy komolyabbra, méghozzá úgy, hogy minden levelünk, naptárbejegyzésünk és fotónk megmarad. Amit érdemes tudni a változtatásról, a régi címünk nem vészel, aliasként megmarad, így továbbra is megkapjuk az odaérkező leveleket a visszaélések elkerülése érdekében, évente csak egyszer, összesen pedig háromszor módosíthatunk. A funkciót fokozatosan vezetik be, elsőként az Egyesült Államokban startolt el, de hamarosan hozzánk is megérkezik. Szóval, ha önöknek is van egy kis cica 88 vagy hasonló kaliberű címük, hamarosan eljön az idő, amikor professzionálisabbra válhatnak anélkül, hogy elveszítsék a régi fiókjukat. Itt a Trio FM-en pedig folytatjuk tovább a kedvencekkel.

0: Néhány friss közlekedési információ kedre. A 31-es számú Budapest-Jászberény-Dormán másodrendű főút 45-ös és 47-es kilométer szelvénye között Tápióztető térségében építési munkákat végeznek, emiatt mindkét irányban útszűkületre számítatnak az erre közlekedők. Jászapáti beltöltén is tart még az útfelújítás, itt a 32-28-as és a 32-27-es összekötő utakon dolgoznak a szakemberek, mindkét irányban félpályás korlátozás mellett. Tart az útépítés a 32-26-os Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasúly összekötő úton is, itt Jászalsó-Szentgyörgynél dolgoznak a 0-es és a 2-es kilométer szelvénye közötti szakaszon. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátra Fület között burkolatfelújítást végeznek, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a fél útpályát lezárták, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. Jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádió.

Ez a Trio FM, a Jászság Rádiója. Május 16-án egy igazi sokoldalú fiatal tehetség, Nagy Bogi érkezik hozzánk ide, Jászberénybe. A most 24 esztendős énekesnő Balmazújvárosból indult, és mondhatni a vérében van a zene, hiszen szülei is zenetanárok. Már kiskorában is játszott hangszereken, de hamar rájött, hogy a popzene világa az, ahol igazán otthon érzi magát. Az országos hírnevet a televíziós szereplések hozták meg neki, döntős volt a Dal című műsorban, mára pedig már ő maga is zsűritagként értékeli a produkciókat a Csináljuk a Fesztivál adásaiban. Olyan neves zenekarokkal és előadókkal dolgozott már együtt, mint a Bagosi testvérek, a Margaret Island vagy Karamell. Itt a Berényi koncertjén biztosan hallhatunk majd dalokat az első nagy lemezéről, a Rendetlenség remek műve című albumról, de az idei februárban megjelent Hűtlen délibáb száma is felcsendülnek majd biztosan. Itt a Trio meg is hallgatjuk a címadó dalt, következik a Hűtlen délibáb.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Szuper tavaszi akciók az Ádi büfében. Itt a tavasz, és mi magasabb fokozatra kapcsolunk a Jászberényi piac téren. Az Ádi büfében most a matek is másképp számol. Nálunk 2x2 néha 5, sőt 5-ről a 6-ra is juthatsz. Vásárolj 4 darab sima lángost, és az 5. ajándék. Ha pedig a sajtos tejfölöset szereted, minden 5. után a 6. lángost mi álljuk. Legyen szó normál vagy diák méretről, nálunk most tényleg megéri jól lakni. Az akciók a készlet erejéig tartanak. A további részleteket keresd az üzletben. Ádi büfé. Jászberény. Piac tér. Mert tudjátok, aki szeret, az etet.
2: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

Ez a Trio FM jelzvereimből egy rossz reggeli rutin hazavághatja az egész napunkat, és ezt sokan már a saját bőrükön is megtapasztalták. Ha ma reggel ön is kókadozott az ébresztő után, ne aggódjon, nincs ezzel egyedül. Sokan nyúlnak a reflexből a szundigombhoz, maradnak sötétben készülődni, vagy kortyolják az első kávét még félálomban, pedig ezek a szokások valójában fárasztanak és nem segítenek. A szakértők szerint például a szundi többszöri lenyomása megzavarja az alvási ciklust, és csak még nyújtottabbá tesz. A túl korán megivott kávé pedig túl stimulálhat, hiszen a szervezetünk ébredés után magától is termel elég kortizolt és adrenalint. Ha viszont ön már bent van a munkahelyén, túl van az első feladatokon, és még mindig nem pörgött fel igazán, lehet, hogy éppen ezek a rossz reggeli szokások hagytak nyomot a napon. Egy kis napfény, egy rövid séta a friss levegő még, vagy csak pár perc mozgás is segített helyre billenteni az energiaszintet. A reggel alapozza meg a napot, szóval ha nem is ma, de holnap talán érdemes egy picit másképpen indítani.

Ez a Jászság Rádiója, a Trio FM. Ha vannak otthon régi ezresei vagy ötezresei, amiket már évek óta csak rakosgat egyik fiókból a másikba, jó hírünk van, ezek még most is beválthatók, sőt a váltásért nem is kell fizetni. A jogszabály szerint a régi bankjegyeket a bevonás után 3 évig a bankoknál és a postákon, 20 évig pedig a Magyar Nemzeti Bank ügyfélszolgálatán lehet díjmentesen újra cserélni. A legközelebbi határidő a régi 1000 forintosokra vonatkozik, ezeket 2027. augusztusáig lehet beváltani a jegybanknál. Ha bizonytalan, hogy melyik bankjegyét mikor vonták be, az MNB honlapján elérhető egy részletes lista képekkel és dátumokkal, ott pedig könnyen leellenőrizhető, hogy az adott pénz mire és meddig váltható be. Fontos tudni, hogy ezért a cseréért nem vonnak le semmit, ellentétben például az apró pénzváltásával, ahol már számolni kell kezelési díjjal. Szóval, ha van még otthon régi papírpénz, érdemes előkeresni, még jó ideig nem vészel az értéke.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Szemét kapott Lángra Jászkísér közelében több egységet is a helyszínre riasztották. Hihetetlen összefogás indult egy 19 éves jászberényi lányért. Adásvétel után kapták el a jászkunsági dílert. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetnik Irányéva. Szemét kapott Lángra Jásztelek és Jászkísér között a minap az Ürgehát dűlőnél. A Jásznagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint körülbelül egy hektárnyi területen állt lángokban a hulladék. A tűzoltók eloltották a lángokat, a károk feltérképezésével kiderült, hogy egy nagyjából 800 négyzetméteres területen égett a szemét. A helyszínre a Jásznagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kiérkezett. A tüzet 5 vízsugárral oltották el a szakemberek, emellett egy jászberényi és egy 60-i vízszállító autót is és egy erőgépet is igénybe vettek. Hihetetlen összefogás indult egy 19 éves jászberényi lányért, aki élete legkeményebb harcát vívja. A lány betegségének története tavaly ősszel egy véletlen testnevelés órai balesettel kezdődött. A vizsgálatok során derült fény arra, hogy a fiatal lánynak ritka, rosszindulatú daganata van. Lili azóta kezelésekre jár, családja, barátai és az egész város mellett áll, erőt adva neki a legnehezebb napokon is. A súlyos betegséggel küzdő 19 éves jászberényi fiatal támogatásához a Kowalski meg a Vega zenekar is csatlakozott. Egy dedikált hangszert ajánlottak fel, melyet azok között sorsolnak ki, akik bármilyen összeggel támogatják a fiatal lány gyógyulását. Mindenki részt vesz a sorsoláson, függetlenül attól, ki milyen összeget ajánl fel. Olvasható a zenekar basszusgitárosának, Szórát Csabának Facebook oldalán, ahol további részletek is olvashatók az adományozásról. Idén debütált az első Jásznagykun-Szolnok vármegyei néptáncfesztivál Szolnokon. A rendezvényre a Jászság és a vármegye több településéről érkeztek táncosok. Kisújszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászfényszaru, Jászapáti, Tiszafüred és Szolnok néptáncosai népesítették be az Abanovák Agóra kulturális központot. A színpadon egymást váltották a produkciók, a rendezvény célja az volt, hogy a vármegye néptáncos közösségei találkozhassanak egymással, és megmutassák azt a sok színű kulturális örökséget, amelyet évtizedek óta őriznek. A nyomozók információ alapján egy kőteleki asszony huzamosabb ideje kábítószer kereskedelemből fedezte kiadásait, a lakásán vagy Szolnok bizonyos pontjain szolgálta ki a fogyasztókat. A minap egy forgalmas szolnoki bevásárlóközpont előtti téren adott át drogot egyik vevőjének, mielőtt elfogták a rendőrök. Az előzetes szakértői vélemény megállapította a díler táskájában talált anyagról, hogy drogot tartalmaz. A nyomozók kábítószer kereskedelem büntet miatt hallgatták ki a 43 éves nőt, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Szintén kábítószer kereskedelem büntet miatt hallgatták ki a díler 21 éves fiát, aki édesanyja távollétében szolgálta ki a vásárlókat. Híreinkben sport. Folytatódott a küzdelem sorozata Jásznagykun-Szolnok vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályában, ahol adáskörzetünk mindhárom futballcsapata győzött a hétvégi fordulóban. Eredmények: Jászfényszaru Kisújszállás 5-0, Jánosida Cserkesszőlő 2-1, Jászberény Tószeg 7-0. A vármegyei labdarúgó bajnokság másodosztályában a listavezető Árokszállás kiütéses győzelmet aratott, viszont a második helyen álló Alsó-Szentgyörgy vereséget szenvedett a harmadik Fegyvernek otthonában. Eredmények: Kunszent Márton Jászárokszeles 0-11, Fegyvernek Jászalsó-Szentgyörgy 5-0, Jászapáti Besenyszög 5-1, Jászboldogháza Újszász 0-3. A vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában gólgazdag mérkőzésen Szent András nyerte a jászsági rangadót. Eredmények: Jász-Szent András Jászdózsa 7-1, Nagy Iván Jászjákohalma 4-1, Jászágó Kengyel 6-1, Kőtelek Jászkísér 3-3. A frontfelhőzet fokozatosan kelet felé halad, miközben egyre jobban szétesik, szakadozik. Környezetében szorványosan számíthatunk jellemzően esőre, záporra. Az északnyugati szelet sokfele erős, olykor viharos lökések kísérhetik. Késő estére 6 és 15 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
0: Trio FM. Minden, amit

Ez a Trio FM jazzbrainből 11 óra hamarosan, a reggeli starterünk bár a végéhez érkezett, itt lesz hamarosan a Napközben magazinunk. A holnapi napot is együtt indíthatjuk a szokásos módon, 7 óra után biztosan itt leszek önökkel.

0: and get the party lit.
1: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
1: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
5: Ez a menü ajánló.
4: A Sólyom Hotel új napi menüjében kedden csontleves, rántott sertésborda, eltű még náluk frankfurti levest is. A húsmentes ajánlatban kedden gombapörkölt, a főételek közül pedig kérhető sült kacsacon párolt káposztával, vadas sertésragú, kievi ércemel, kemencében sült sonkás kukoricás ércemel és borsos sertéstokány. Elérjük a Sólyom Hotel telefonon az 57-401-267-es számon. A Bies kávézó és bisztró várja kedden vendégei csontlevessel, májgombóclevessel és fokhagymakrémlevest is fogyasztatunk. A főételek közül pedig választható burgonyafőzelék rántott csirkeszárnyal, pankó morzsás sertésszelet vagy rántott tengeri halfilé párolt zöldségekkel. Aki pedig inkább a tésztákat kedveli, kéret bolognai spagettit, milánói pennét vagy négy sajtos nyokkit. Rendelés felvétel a Bies kávézó és bisztró telefonszámán 0620-240-40-44. A Pipacs étterem finomságai a mai napra csontleves, lebencsleves, holstein szelet, párolt rizssel, almaszósz főtt hússal, borzas csirkemel krokettel és zsivány buksza fűszeres burgonyával. Rendeletünk az 57-405-510-es telefonszámon. A Karaván önkiszolgáló étteremre esik a választásunk, kedden náluk fogyasztatunk nyírségi gombóclevest vagy vaníliás megylevest, de készül még pásztortarhonya, csőben sült érce, konfész karaj rántva, csedás sajttal, sonkával töltött csirkemel, roston csirkemel sajtmártással és karbonára spagetti. Aki pedig főzeléket enne, inkább választott kelkáposzta főzeléket mini fasírtal. 57-406-710, ezen a telefonszámon érjük el a Karaván önkiszolgáló éttermet. Az Aranykanál étterem mai kínálata csontleves, medvehagymás, fokhagymakrémleves, bakonyi csirkecomb rizibizivel, kentucky karaj, amerikai káposzta salátával, fűszeres gerezdel, készül még rántott sajt, zörba főzelék sült kolbásszal és a 1500-as menüben tojásos töklecsó. Hívhatjuk az Aranykanál éttermet az 57-403-290 vagy a 0620-470-3733-as számokon. A River Bistro napi menüjében ma kertészleves, konfliktcsirkemel hasábburgonyával és rizses hús. 57-407-500, ezen a számon adhatjuk le rendelésünket. A Firpo Pizzéria keddi napi menüjében párizsi szelet tartármártással, rizssel. A napi menüt 11 és 15 óra között érjük el a Firpo Pizzériában 2490 forintos áron. Jó étvágyat kívánok mindenkinek majd az ebédhez!
5: Ez volt a menü ajánló.
1: Jó étvágyat kíván a Trio FM!
3: Ez volt a reklám!
1: A Trio FM hírei.
6: Bejelentette helyetteseit a Tisza párt frakció vezetője, délutánig kell eltávolítani a választási plakátokat, folytatódik a borult, esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötves Ádin vagyok. A jogállam helyreállítását és a korrupció elleni zéró toleranciát ígérte az igazságügy miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Görög Márta a bíróságok és ügyészségek függetlenségének megerősítéséről, a választási rendszer felülvizsgálatáról és az európai ügyészséghez való csatlakozásról is beszélt. Görög Márta szerint helyre kell állítani a demokratikus intézményekbe vetett közbizalmat és a jogalkotás átláthatóságát. Kiemelte az uniós források hazahozását is, amit ideológia mentesen az egész magyar társadalom érdekében szeretnének megoldani. Új szociális rendszert, a rászoruló gyermekek támogatását és a nők közéleti szerepvállalásának erősítését ígérte a szociális és családügyi miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kátai Német Vilmos bejelentette, újra létrehozzák az egyenlő bánásmód hatóságot és gyermekvédelmi ombudsmant is kineveznek. A leendő tárcavezető szigorúbb ellenőrzést ígért az akkumulátorgyáraknál, valamint a munkajogi szabályok módosítását is kezdeményezi a dolgozók védelmében. Az új kulturális kormányzat teljes körűen átvilágítja a nemzeti kulturális alap működését és stabilizálja a támogatási rendszert, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt. Tar Zoltán parlamenti bizottsági meghallgatásán beszélt arról is, hogy megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot, helyreállítják a művészeti felsőoktatás autonómiáját és újraindítják a Párbeszédet a színházi szakmában. A leendő tárca vezető szerint a közmédiában véget kell vetni a félrevezetésnek és a politikai befolyásnak. Bejelentette helyetteseit a Tisza párt frakció vezetője. Bujdosó Andrea közölte, az általános helyettes Velkei György László, mellette Sumer Orsolya, Kaproncai Balázs, Molnár Zoltán, Kalázdi Kerekes Kinga és Búdis Péter tölti be a posztot, míg Császár Martin frakcióigazgatóként dolgozik majd. A frakció vezető szerint nagy feladat és komoly felelősség áll az új vezetés előtt. Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül, tehát május 12-ig kell leszedni a hirdetményeket. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetteknek.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Búzás Műszaki Kereskedés és Szerviz, kerti gépek árusítása és szervizelése.
6: Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. A szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Búzás Műszaki Kereskedés és Szerviz, kerti gépek árusítása és szervizelése.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

11 óra múlt, köszöntöm Önöket, ez már a Napközben magazinunk itt a 97.7 Tribu FM-en a Jászság kedvenceivel. Fontos felhívás, hogy ma retro véradást tartanak itt Jászberényben, az Ifjúsági Jászban. Aki szeretne segíteni, még egészen 13 óráig jelentkezhet a véradásra, de inkább érkezzenek jóval előbb a helyszínre. A véradásra jelentkezőket a régi hagyományok szerint finomságokkal vendégelik meg a szervezők. Kérem, hogy ne felejtsék otthon a személyigazolványukat, a lakcímkártyájukat és a tajkártyájukat sem. A 97.7-en szólnak tovább a Jászság kedvencei, hamarosan pedig beszámolunk a jászberényi piaccsarnok újdonságáról is, ugyanis nemrég volt az átadója azoknak a festményeknek, amelyek mostantól a csarnok vasablakait díszítik. Jövünk a részletekkel néhány dal után.

0: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97 héten.
1: Ünnepélyes keretek között adták át azokat az egyedi, tematikus alkotásokat, amelyek a Jászberényi Piaccsarnok vakablakait díszítik. A kihelyezett művek Bóta Judit önkormányzati képviselő és Jászberény város önkormányzatának támogatásával valósultak meg. Koncz Gábor festőművész tervező grafikus szervezésében 12 jászsági alkotó munkái készültek el. A kezdeményezés célja az volt, hogy a piaccsarnok szürke falai életre keljenek, és olyan alkotások kerüljenek a vakablakokra, amelyek Jászberény és a piac életét tükrözik, mondta Bóta Judit önkormányzati képviselő, a projekt ötletgazdája, megköszönve a helyi művészek munkáját, amellyel a városkép szépítéséhez járultak hozzá.
2: Az volt a cél, hogy a piactér szürke falai életre keljenek, és olyan alkotások kerüljenek a falra, amelyek tükrözik a Jászberény meg a piac életét, hiszen ez egy közösségi tér, ahol találkozunk és nap mint nap beszélgethetünk. Külön köszönet a jászsági helyi művészek munkáinak, melyel a városkép szépítéséhez járultak hozzá, ezáltal bemutatkozásra nyílt alkalmuk. Köszönöm a piaci árusoknak is a hozzáállását, a szívélyes fogadtatást, hiszen ezt a teret ők töltik meg minden nap élettel. Bízom benne, hogy a kihelyezett képek nagy örömére szolgálnak piaci látogatóknak, meg akik megnézik. És köszönöm, hogy együtt tehettünk a Jászberény város szépítésért, a városkép kialakításáért.
1: Budai Lóránt polgármester köszöntőjében méltatta az alkotó kreativitását, örömmel fogadta, hogy a művészek újabb létesítményt tettek szebbé, színesebbé és otthonosabbá a városban. A településvezető arról is szólt, hogy a fejlesztés folytatódik, hamarosan megújul a piasztéri parkoló.
3: Ilyen és ehhez hasonló kezdeményezés volt már Jászberényben, néhány intézményünket már díszítik helyi művészek alkotásai. Ez a paletta, hogy fogalmazzak így, ez most bővült, és bízom benne, hogy nem ér véget. Én nagyon örülök, hogy vannak művészek, vannak képviselők, akik fontosnak tartják a város ilyen szempontból való fejlődését is, és bízom benne, hogy ez nem áll meg. És annyira nem áll meg egyébként, hogy maga a piactér is hamarosan meg fog újulni. Nem csak most már a csarnok, amin igyekszünk mindig egy picit változtatni, kicsikét komfortosabbá tenni, hanem lassan majd a parkoló is meg fog újulni, zöldebb, ligetesebb és otthonosabb lesz. Úgyhogy ez egész évben véve azt hiszem egy nagyon nagy lépés lesz itt Jászberényben, és még egyszer bízom benne, hogy lesz még ilyen és ehhez hasonló.
1: Az átadó ünnepségen Koncz Gábor festőművész tervező grafikus bemutatta a jelenlévő alkotótársait, akik lelkesen vállalták a kreatív feladatot. Mint mondta, a festmények jászberényi és piaci életképeket ábrázolnak, a képeken a zöld szín dominál.
4: Szeretném megköszönni a város önkormányzatának, illetve a képviselő asszonynak, hogy bízott annyira bennünk, bíztak bennünk, hogy lehetőleg minőségi munkát fogunk lerakni. Fölkértem összesen saját magamon kívül 11 képzőművészt, tanárt, grafikust, akik a

0: jársághoz köthetőek, tehát nem csak jászberényiek, hanem a jársákban tanítanak, a jársákban születtek, a jársákban élnek, vagy már éppen nem itt élnek, de itt születtek, itt alkotnak, és mindenki örömmel elfogadta a felkérést. A tematika ez esetben a piac és jászberény volt. Legyen köze a városhoz, legyen köze a piachoz, illetve a zöld szín találtuk ki, mint közös nevező, tehát az összes táblán vagy munkán észrevehetik a zöld szín valamilyen formában. Ez fogja össze egyébként a műveket, illetve ezt az egész projektet. Igazából abban bízom, hogy minél több ilyen jellegű művészeti projektet meg tudunk még valósítani a városban, mert azt látom, hogy a lakosság részéről, hogy nagyon pozitívak a visszajelzések, remélhetőleg még fogjuk a város színesíteni továbbra is.
1: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között. Young money, young money. Love in a thousand different flavors.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
5: Ez a menü ajánló.
6: A Sólyom Hotel új napi menüjében kedden csontleves, rántott sertésborda, eltű még náluk frankfurti levest is. A húsmentes ajánlatban kedden gombapörkölt, a főételek közül pedig kérhető sült kacsacon párolt káposztával, vadas sertésragú kievi ércemel, kemencében sült sonkás kukoricás ércemel és borsos sertéstokány. Elérjük a Sólyom Hotel telefonon az 57-401-267-es számon. A Bies kávézó és bisztró várja kedden vendégei csontlevessel, májgombóclevessel és fokhagymakrémlevest is fogyasztatunk. A főételek közül pedig választható burgonyafőzelék rántott csirkeszárnyal, pankó morzsás sertésszelet vagy rántott tengeri halfilé párolt zöldségekkel. Aki pedig inkább a tésztákat kedveli, kéret bolonya és spagettit, milánói pennét vagy négy sajtos nyokkit. Rendelés felvétel a Bies kávézó és bisztró telefonszámán 0620-240-40-44. A Pipacs étterem finomságai a mai napra csontleves, lebbencsleves, holstein szelet, fárolt rizssel, almaszósz főtt hússal, borzas csirkemel krokettel és zsivány buksza fűszeres burgonyával. Rendeletünk az 57-405-510-es telefonszámon. A Karaván önkiszolgáló étteremre esik a választásunk, kedden náluk fogyasztatunk nyírségi gombóclevest vagy vaníliás megylevest, de készül még pásztortarhonya, csőben sült érce, konfész karaj rántva, csedás sajttal, sonkával töltött csirkemel, roston csirkemel sajtmártással és karbonára spagetti. Aki pedig főzeléket enne, inkább választott kelkáposzta főzeléket mini fasírtal. 57-406-710, ezen a telefonszámon érjük el a Karaván önkiszolgáló éttermet. Az Aranykanál étterem mai kínálata csontleves, medvehagymás, fokhagymakrémleves, bakonyi csirkecomb rizibizivel, kentucky karaj, amerikai káposzta salátával, fűszeres gerezdel, készül még rántott sajt, zörba főzelék sült kolbásszal és a 1500-as menüben tojásos töklecsó. Hívhatjuk az Aranykanál éttermet az 57-403-290 vagy a 06-20-470-37-33-as számokon. A River Bistro napi menüjében ma kertészleves, konfliktcsirkemel hasábburgonyával és rizses hús. 57-407-500, ezen a számon adhatjuk le rendelésünket. A Firpo Pizzéria keddi napi menüjében párizsi szelet tartármártással, rizssel. A napi menüt 11 és 15 óra között érjük el a Firpo Pizzériában 2490 forintos áron. Jó étvágyat kívánok mindenkinek majd az ebédhez!
5: Ez volt a menü ajánló.
4: Jó étvágyat kíván a Trio FM!
7: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Mint egy másfél hektáron égett az erdő aljnövényzete jászfényszarú külterületén hétfőn este, tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A jászfényszarúi önkéntes tűzoltókat követően a jászberényi és a 60-i hivatásos tűzoltók is kiérkeztek a helyszínre. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, valamint a nagykátai és a monori hivatásos egységek is részt vettek az oltási munkálatokban. A területen áll egy 300 négyzetméteres raktár épület, amely melyre nem terjedt át a tűz, az egységek két vízsugarat tartottak készenlétben az épület védelmére. A tűzoltók végül 4 vízsugárral eloltották a lángokat jászfényszarú külterületén. Elnapolták a tárgyalást a jászkunsági csecsemőgyilkosság miatt indult büntetőügyben, ahol előkészítő ülést tartottak volna a szolnoki törvényszéken. Tavaly nyáron egy jászberény üzem egyik jászkíséren élő női dolgozója műszak közben a vállalat illemhelyiségébe vonult, hogy ott szülje meg újabb gyermekét. Senkinek sem jelzett, senkitől nem kért segítséget, az újszülöttet a WC-ben hozta napvilágra. A kicsi világra jöttét eltitkolva a babáját a hátizsákjába rejtette. A csecsemőgyilkosságra azonban fény derült. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei főügyészség különös kegyetlenséggel 14. életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberülés büntette miatt emelt vádat a 28 éves nővel szemben. Az anya a vádirat szerint 2025. június 20-án reggel 8 óra körül Jászberényi munkahelye mosdójába szülte meg eltitkolt, gondozatlan, ugyanakkor fejlett, egészséges, életképes élő gyermekét. Az esetről nem szólt senkinek, nem értesítette a családját, orvost, munkahelyi környezetét. A csecsemőt egy bezárt műanyag zacskóban, a hátizsákjában rejtette, amiben az újszülött végül megfulladt. A szolnoki törvényszék a büntetőügyben kitűzött előkészítő ülésen a vádirat ismertetését és a vádlott kihallgatását tervezte. Ám az ülést elnapolták, mert a büntetés végrehajtási intézetben fogva tartott nőt adminisztrációs hiba miatt nem tudták a törvényszéki meghallgatásra előállítani. Az előkészítő ülést egy későbbi időpontban megtartják. Jászkíséren tartott első osztályosoknak közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra órát a rendőrség, amin a gyerekek játékos, mégis hasznos formában ismételték át a legfontosabb közlekedési szabályokat. Szó esett a rendőri karjelzésekről, a biztonságos közlekedés alapjairól, valamint a 112-es segélyhívó helyes használatáról is. Mint a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság rádiónkkal közölte, céljuk az volt, hogy a fiatalok felelősségteljes, figyelmes közlekedőkké váljanak, akár gyalog, kerékpárral, vagy később járművezetőként. A Madarak és Fák napja alkalmából a Jászberényi Állat és Növénykert madarai kapták a főszerepet a rendezvényen. Az állatgondozók érdekes információkat osztottak meg a különböző madárfajok életéről. A nap egyik megható pillanata volt, amikor egy lelkes természetbarát egy fészekből kiesett, fekete rigó fiókával érkezett az állatkertbe, hogy szakemberekre bízza a riadt madárka gondozását. A váratlan mentőakció felhívta a figyelmet arra, milyen fontos szerepe van az embernek a sérült, bajba jutott állatok védelmében. A Madarak és Fák napja alkalmából színes programokkal várták a Berényi Állatkert látogatóit. A frontfelhőzet fokozatosan kelet felé halad, miközben egyre jobban szétesik, szakadozik, környezetében szorványosan számíthatunk jellemzően esőre, záporra. Az északnyugati szelet sokfele erős, olykor viharos lökések kísérhetik. Késő estére 6 és 15 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Információk a Jászság szívéből. A Trio napközbennel mindig napra készen.

0: Néhány friss közlekedési információ kedre. A 31-es számú Budapest-Jászberény-Dormán másodrendű főút 45-ös és 47-es kilométer szelvénye között Tápióztető térségében építési munkákat végeznek, emiatt mindkét irányban útszűkületre számítatnak az erre közlekedők. Jászapáti beltöltén is tart még az útfelújítás, itt a 32-28-as és a 32-27-es összekötő utakon dolgoznak a szakemberek, mindkét irányban félpályás korlátozás mellett. Tart az útépítés a 32-26-os Jászalsó-Szentgyörgy-Tiszasúly összekötő úton is, itt Jászalsó-Szentgyörgynél dolgoznak a 0-es és a 2-es kilométer szelvénye közötti szakaszon. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátra Fület között burkolatfelújítást végeznek, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a fél útpályát lezárták, munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. Jó utat kívánok mindenkinek a mai napra is!
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

Ez a Trio FM Jászberényből dél lesz nem sokára. Köszönöm szépen ma is, hogy velem tartottak. Holnap reggel 7 órakor ismét érkezem. Indítsuk együtt a szerda reggelt is a Trio FM-en. Pálinka Zsolt vagyok, mára búcsúzom, legyen szép a napjuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintélyt parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
3: Május 16-án az év fonogramdíjas felfedezettje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kapunyítás este 9-kor. Hangolódj a warm-up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
4: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
3: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n vagy személyesen Jászberénybe. A piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
5: Felújítasz, építkezel. Vízgáz, fűtéskészülékek és szerelvények nagy választékban. Gázkazánok, vegyes tüzelésű kazánok, hőszivattyú, hűtő-fűtő klímák, villany és gázbojlerek, radiátorok raktárkészletről azonnal. Tusor Kft. Pusztamonostoron, a templommal szemben. Minőség, szakértelem, korrekt árak. Tusor Kft. Ahol a megoldás kezdődik.
6: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig. Együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
7: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
8: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
9: Ez a menüajánló.
7: A Sólyom Hotel új napi menüjében kedden csontleves, rántott sertésborda, eltűnt még náluk frankfurti levest is. A húsmentes ajánlatban kedden gombapörkölt, a főételek közül pedig kérhető sült kacsacon párolt káposztával, vadas sertésragú, kievi ércemel, kemencében sült sonkás kukoricás ércemel és borsos sertéstokány. Elérjük a Sólyom Hotel telefonon az 57-401-267-es számon. A Bias Kávézó és Bistró várja kedden vendégei csontlevessel, májgombóclevessel és fokhagymakrémlevest is fogyasztatunk. A főételek közül pedig választható burgonyafőzelék rántott csirkeszárnyal, pankómorzsás sertésszelet vagy rántott tengeri halfilé párolt zöldségekkel. Aki pedig inkább a tésztákat kedveli, kéret bolonyai spagettit, milánói pennét vagy négy sajtos nyokkit. Rendelés felvétel a Bias Kávézó és Bistró telefonszámán 0620-240-40-44. A Pipacs étterem finomságai a mai napra csontleves, lebbencsleves, holstein szelet párolt rizssel, almaszósz főtt hússal, borzas csirkemel krokettel és zsivány buksza fűszeres burgonyával. Rendeletünk az 57-405-510-es telefonszámon. A Karaván önkiszolgáló étteremre esik a választásunk, edden náluk fogyasztatunk nyírségi gombóclevest vagy vaníliás megylevest, de készül még pásztortarhonya, csőben sült érce, konfliksz karaj rántva, csedársajtal, sonkával töltött csirkemel, roston csirkemel sajtmártással és karbonára spagetti. Aki pedig főzeléket enne, inkább választott kelkáposzta főzeléket mini fasírtal. 57-406-710, ezen a telefonszámon érjük el a Karaván önkiszolgáló éttermet. Az Aranykanál étterem mai kínálata csontleves, medvehagymás, fokhagymakrémleves, bakonyi csirkecomb rizibizivel, kentucky karaj, amerikai káposzta salátával, fűszeres gerezdel, készül még rántott sajt, zörba főzelék sült kolbásszal és a 1500-as menüben tojásos töklecsó. Hívhatjuk az Aranykanál éttermet az 57-403-290 vagy a 0620-470-3733-as számokon. A River Bistro napi menüjében ma kertészleves, konfliktcsirkemel hasábburgonyával és rizses hús. 57-407-500, ezen a számon adhatjuk le rendelésünket. A Firpo Pizzéria keddi napi menüjében párizsi szelet tartármártással, rizssel. A napi menüt 11 és 15 óra között érjük el a Firpo Pizzériában 2490 forintos áron. Jó étvágyat kívánok mindenkinek majd az ebédhez!
9: Ez volt a menüajánló.
8: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Ez volt a reklám. A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
8: A Trio FM hírei.
10: Hamarosan feláll a Tisza kormány, kezdődik a szúnyoggyérítés, folytatódik a borult esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte kinevezés előtti parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség leendő vezetője. Ruf Bálint elmondta, a közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik, az szolgál. Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását. A minisztériuma feladata a politikai elemzés és javaslattétel lesz, és az, hogy a Tisza a kampányban tett minden ígéretét megvalósítsa. Újra létrehozzák a tiszta profilú pénzügyminisztériumot, a gazdaság fejlesztése a gazdasági és energetikai minisztérium feladata lesz, mondta Kármán András pénzügyminiszter jelölt a kinevezés előtti meghallgatásán. A tárca feladata a felelős gazdálkodás és a költségvetési stabilitás fenntartása lesz. 4 éves költségvetési struktúrában gondolkodnak, a büdzsét újra ősszel fogadják el, minden módosításnak vissza kell kerülni a parlament elé, hangsúlyozta a pénzügyi tárca. Új szociális rendszert, a rászoruló gyermekek támogatását és a nők közéleti szerepvállalásának erősítését ígérte a szociális és családügyi miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kátai Németh Vilmos bejelentette, újra létrehozzák az egyenlő bánásmód hatóságot és gyermekvédelmi ombudsmant is kineveznek. A leendő tárcavezető szigorú ellenőrzést ígért az akkumulátorgyáraknál, valamint a munkajogi szabályok módosítását is kezdeményezi a dolgozók védelmét. Nem kívánja korlátozni a Tisza kormány az egyházak tevékenységét és finanszírozását, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Tarr Zoltán hangsúlyozta, hogy fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és más közösségek kerültek. Úgy fogalmazott, újra önállóságot kell tanulniuk ezeknek a közösségeknek. Kezdődik a szúnyoggyérítés. A tavasz időszakban elsőként a lárvák elleni biológiai védekezést végzik természetes baktériumfehérjét tartalmazó készítménnyel. A keleti ország részben légi, a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes részein földi gyérítést alkalmaznak. A készítmény kizárólag a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. A szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon, zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
8: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jásság kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2/6, a Tesco áruházban.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. Hihetetlen összefogás indult egy 19 éves Jászberényi lányért, aki élete legkeményebb harcát vívja. A lány betegségének története tavaly ősszel egy véletlen testnevelés órai balesettel kezdődött. A vizsgálatok során derült fény arra, hogy a fiatal lánynak ritka, rossz indulatú daganata van. Lili azóta kezelésekre jár, családja, barátai és az egész város mellett áll, erőt adva neki a legnehezebb napokon is. A súlyos betegséggel küzdő 19 éves Jászberényi fiatal támogatásához a Kowalski meg a Vega zenekar is csatlakozott. Egy dedikált hangszert ajánlottak fel, melyet azok között sorsolnak ki, akik bármilyen összeggel támogatják a fiatal lány gyógyulását. Mindenki részt vesz a sorsoláson, függetlenül attól, ki milyen összeget ajánl fel. Olvasható a zenekar basszusgitárosának, Szórát Csabának Facebook oldalán, ahol további részletek is olvashatók az adományozásról. Szemét kapott lángra Jászelek és Jászkísér között a minap az Ürgehát dűlőnél. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint körülbelül egy hektárnyi területen állt lángokban a hulladék. A tűzoltók eloltották a lángokat, a károk feltérképezésével kiderült, hogy egy nagyjából 800 négyzetméteres területen égett a szemét. A helyszínre a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kiérkezett. A tüzet 5 vízsugárral oltott el a szakemberek, emellett egy jászberényi és egy 60-i vízszállító autót is és egy erőgépet is igénybe vettek. Idén debütált az első Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei néptáncfesztivál Szolnokon. A rendezvényre a Jászság és a vármegye több településről érkeztek táncosok. Kisújszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászfényszaru, Jászapáti, Tiszafüred és Szolnok néptáncosai népesítették be az Abanovák Agóra kulturális központot. A színpadon egymást váltották a produkciók, a rendezvény célja az volt, hogy a vármegye néptáncos közösségei találkozhassanak egymással, és megmutassák azt a sok színű kulturális örökséget, amelyet évtizedek óta őriznek. A nyomozók információ alapján egy kőteleki asszony huzamosabb ideje kábítószer kereskedelemből fedezte kiadásait, a lakásán vagy Szolnok bizonyos pontjain szolgálta ki a fogyasztókat. A minap egy forgalmas szolnoki bevásárlóközpont előtti téren adott át drogot egyik vevőjének, mielőtt elfogták a rendőrök. Az előzetes szakértői vélemény megállapította a díler táskájában talált anyagról, hogy drogot tartalmaz. A nyomozók kábítószer kereskedelem büntet miatt hallgatták ki a 43 éves nőt, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Szintén kábítószer kereskedelem büntet miatt hallgatták ki a díler 21 éves fiát, aki édesanyja távollétében szolgálta ki a vásárlókat. Híreinkben sport. Folytatódott a küzdelem sorozata Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályában, ahol adáskörzetünk mindhárom futballcsapata győzött a hétvégi fordulóban. Eredmények: Jászfényszaru Kisújszállás 5-0, Jánosida Cserkesszőlő 2-1, Jászberény Tószeg 7-0. A vármegyei labdarúgó bajnokság másodosztályában a listavezető Árokszállás kiütéses győzelmet aratott, viszont a második helyen álló Alsó-Szentgyörgy vereséget szenvedett a harmadik Fegyvernek otthonában. Eredmények: Kunszent Márton Jászárokszeles 0-11, Fegyvernek Jászalsó-Szentgyörgy 5-0, Jászapáti Besenyszög 5-1, Jászboldogháza Újszász 0-3. A Vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában gólgazdag mérkőzésen Szent András nyerte a jászsági rangadót. Eredmények: Jász Szent András, Jász Dózsa 7-1, Nagy Iván, Jász Jákohalma 4-1, Jászágó Kengyel 6-1, Kőtelek, Jász Kísér 3-3. A frontfelhőzet fokozatosan kelet felé halad, miközben egyre jobban szétesik, szakadozik, környezetében szorványosan számíthatunk jellemzően esőre, záporra. Az északnyugati szelet sokfele erős, olykor viharos lökések kísérhetik. Késő estére 6 és 15 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felújítasz, építkezel. Vízgáz, fűtéskészülékek és szerelvények nagy választékban. Gázkazánok, vegyes tüzelésű kazánok, hőszivattyú, hűtő-fűtő klímák, villany és gázbojlerek, radiátorok raktárkészletről azonnal. Tusor Kft. Pusztamonostoron, a templommal szemben. Minőség, szakértelem, korrekt árak. Tusor Kft. Ahol a megoldás kezdődik.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Hamarosan feláll a Tisza kormány, megkezdődött az akkumulátormodulok összeszerelése Debrecenben, folytatódik a borult esős idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte kinevezés előtti parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség leendő vezetője. Ruf Bálint elmondta, a közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik, az szolgál. Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását. A minisztériuma feladata a politikai elemzés és javaslattétel lesz, és az, hogy a Tisza a kampány tett minden ígéretét megvalósítsa. Újra létrehozzák a tiszta profilú pénzügyminisztériumot, a gazdaság fejlesztése a gazdasági és energetikai minisztérium feladata lesz, mondta Kármán András pénzügyminiszter jelölt a kinevezés előtti meghallgatásán. A tárca feladata a felelős gazdálkodás és a költségvetési stabilitás fenntartása lesz. 4 éves költségvetési struktúrában gondolkodnak, a büdzsét újra ősszel fogadják el, minden módosításnak vissza kell kerülni a parlament elé, hangsúlyozta a pénzügyi tárca. A várományosa. Felül kell vizsgálni az önkormányzatoktól elvont jogköröket, jelentette ki a vidékfejlesztési miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a magyar vidék megerősítése mindenkinek érdeke, azaz ország sorsát befolyásolja. Elmondta azt is, hogy küldetésnek tekinti a város és a vidék közötti együttműködés helyreállítását. Hozzátette, minden jó elemet megtartanak, tovább fejlesztik például a bölcsödei hálózatot. Nem kívánja korlátozni a Tisza kormány az egyházak tevékenységét és finanszírozását, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Tar Zoltán hangsúlyozta, hogy fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és más közösségek kerültek. Bejelentette helyetteseit a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea közölte, az általános helyettes Belkei György László, mellette Sumer Orsolya, Kaproncai Balázs, Molnár Zoltán, Kalázdi Kerekes Kinga és Búdis Péter tölti be a posztot, míg Császár Martin frakcióigazgatóként dolgozik majd. A frakció vezető szerint nagy feladat és komoly felelősség áll az új vezetés előtt. Megkezdődött az akkumulátor modulok összeszerelése az új debreceni gyáregységben. A létesítmény az összes szükséges engedélyt megkapta. Hamarosan elindulhat az akkumulátor cellák tesztgyártása is. A modulgyártás már 2024 ősze óta zajlik.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Piczúr Kutya Kozmetika és Panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
5: Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Boldogházi Piczúr Kutya Kozmetika és Panzió. Kisállatok testi-lelki pihenése, szépítése.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
7: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvezőbb áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego, otthon generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátolyi út 2 per A, a Tesco áruházban.
5: Május 16-án az év fonogram díjas felfedezetje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kapunyítás este 9-kor. Hangolódj a warm-up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
6: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
5: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n vagy személyesen Jászberény a piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
9: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
10: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
11: Ez volt a reklám.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
14: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
12: Társadalmi célú hirdetés hangzott el. Velünk, köztünk, rólunk.
15: A Trio FM regionális hírei.
16: Ellapolták a tárgyalást a jászsági csecsemőgyilkosság miatt indult büntetőügyben. Hatalmas tűz pusztított Jászfényszarónál, több egység vonult a helyszínre. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Ellapolták a tárgyalást a jászkunsági csecsemőgyilkosság miatt indult büntetőügyben, ahol előkészítő ülést tartottak volna a szolnoki törvényszéken. Tavaly nyáron egy Jászberény üzem egyik jászkíséren élő női dolgozója műszak közben a vállalat illemhelyiségébe vonult, hogy ott szülje meg újabb gyermekét. Senkinek sem jelzett, senkitől nem kért segítséget, az újszülöttet a WC-ben hozta napvilágra. A kicsi világra jöttét eltitkolva a babáját a hátizsákjába rejtette. A csecsemőgyilkosságra azonban fény derült. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei főügyészség különös kegyetlenséggel 14. életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberülés büntette miatt emelt vádat a 28 éves nővel szemben. Az anya a vádirat szerint 2025. június 20-án reggel 8 óra körül Jászberényi munkahelye mosdójába szülte meg eltitkolt, gondozatlan, ugyanakkor fejlett, egészséges, életképes élő gyermekét. Az esetről nem szólt senkinek, nem értesítette a családját, orvost, munkahelyi környezetét. A csecsemő nőt egy bezárt műanyag zacskóban, a hátizsákjában rejtette, amiben az újszülött végül megfulladt. A szolnoki törvényszék a büntetőügyben kitűzött előkészítő ülésen a vádirat ismertetését és a vádlott kihallgatását tervezte. Ám az ülést elnapolták, mert a büntetés végrehajtási intézetben fogva tartott nőt adminisztrációs hiba miatt nem tudták a törvényszéki meghallgatásra előállítani. Az előkészítő ülést egy későbbi időpontban megtartják. Mintegy másfél hektáron égett az erdő ajnövényzete jászfényszaru külterületén hétfőn este, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A jászfényszarui önkéntes tűzoltókat követően a jászberényi és a hatvani hivatásos tűzoltók is kiérkeztek a helyszínre. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, valamint a nagykátai és a monori hivatásos egységek is részt vettek az oltási munkálatokban. A területen áll egy 300 négyzetméteres raktár épület, amely erre nem terjedt át a tűz, az egységek két vízsugarat tartottak készenlétben az épület védelmére. A tűzoltók végül 4 vízsugárral eloltották a lángokat Jászfényszaru külterületén. Jászkíséren tartott első osztályosoknak közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra órát a rendőrség, amin a gyerekek játékos, mégis hasznos formában ismételték át a legfontosabb közlekedési szabályokat. Szó esett a rendőri karjelzésekről, a biztonságos közlekedés alapjairól, valamint a 112-es segélyhívó helyes használatáról is. Mint a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság rádiónkkal közölte, céljuk az volt, hogy a fiatalok felelősségteljes, figyelmes közlekedőkké váljanak, akár gyalog, kerékpárral, vagy később járművezetőként. A Madarak és Fák napja alkalmából a Jászberényi Állat és Növénykert madarai kapták a főszerepet a rendezvényen. Az állatgondozók érdekes információkat osztottak meg a különböző madárfajok életéről. A nap egyik megható pillanata volt, amikor egy lelkes természetbarát egy fészekből kiesett, fekete rigó fiókával érkezett az állatkertbe, hogy szakemberekre bízza a riadt madárka gondozását. A váratlan mentőakció felhívta a figyelmet arra, milyen fontos szerepe van az embernek a sérült, bajba jutott állatok védelmében. A Madarak és Fák napja alkalmából színes programokkal várták a Berényi Állatkert látogatóit. A frontfelhőzet fokozatosan kelet felé halad, miközben egyre jobban szétesik, szakadozik, környezetében szorványosan számíthatunk jellemzően esőre, záporra, az északnyugati szelet sokfele erős, olykor viharos lökések kísérhetik. Késő estére 6 és 15 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felújítasz, építkezel. Vízgáz, fűtéskészülékek és szerelvények nagy választékban. Gázkazánok, vegyes tüzelésű kazánok, hőszivattyú, hűtő-fűtő klímák, villany- és gázbojlerek, radiátorok raktárkészletről azonnal. Tusor Kft. Pusztamonostoron, a templommal szemben. Minőség, szakértelem, korrekt árak. Tusor Kft. Ahol a megoldás kezdődik.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jász Berény, Kossuth Lajos út 65-en a szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Ez volt a reklám!
5: A Trio FM hírei.
6: Napos, de szeles idő lesz. Hamarosan feláll a Tisza kormány. Holnap kezdődik az idei Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál Szegeden. Jó napot kívánok, Szej Frida Adél vagyok. A jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte kinevezése előtti parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség leendő vezetője. Ruf Bálint elmondta, hogy a közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik, az szolgál. Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását. A minisztérium a feladata a politikai elemzés és javaslattétel lesz, és az, hogy a Tisza a kampányban tett minden ígéretét megvalósítsa. Újra létrehozzák a tiszta profilú pénzügyminisztériumot, a gazdaságfejlesztés a gazdasági és energetikai minisztérium feladata lesz, mondta Kármán András pénzügyminiszter jelölt a kinevezés előtti meghallgatásán. A tárca feladata a felelős gazdálkodás és a költségvetési stabilitás fenntartása lesz. 4 éves költségvetési struktúrában gondolkodnak, a büdzsét újra ősszel fogadják el, minden módosításnak vissza kell kerülni a parlament elé. Felül kell vizsgálni az önkormányzatoktól elvont jogköröket, jelentette ki a vidékfejlesztési miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Lőrinc Viktória hangsúlyozta. Felül kell vizsgálni az önkormányzatoktól elvont jogköröket, jelentette ki a vidékfejlesztési miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, hogy a magyar vidék megerősítése mindenkinek érdeke, az az ország sorsát befolyásolja. Elmondta azt is, hogy küldetésnek tekinti a város és a vidék közötti együttműködés helyreállítását. Hozzátette, hogy minden jó elemet megtartanak, továbbfejlesztik például a bölcsödei hálózatot. Nem kívánja korlátozni a Tisza kormány az egyházak tevékenységét és finanszírozását, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Tarzoltán hangsúlyozta, hogy fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és más közösségek kerültek. Bejelentette helyetteseit a Tisza párt frakció vezetője. Bújdosó Andrea közölte, hogy az általános helyettes Velkei György László, mellette Summer Orsolya, Kaproncai Balázs, Molnár Zoltán, Kalázdi Kerekes Kinga és Bódis Péter tölti be ezt a posztot, míg Császár Martin frakcióigazgatóként dolgozik majd. A frakció vezető szerint nagy feladat és komoly felelősség áll az új vezetés előtt. 41 alkotást vetítenek a holnap kezdődő 10. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon Szegeden. A versenyprogramba több mint 400 nevezés érkezett. A fesztiválon klasszikusokat, premier előtti vetítéseket és szabadtéri programokat is rendeznek. Emellett mesterkurzusokkal és közönségtalálkozókkal várják az érdeklődőket.
3: Az időjárás jelentés támogatója az Agrodiscont. Föltől a kiskertekig együtt növekedünk.
6: Napos idő várható holnap, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
3: Az időjárás jelentés támogatója az Agrodiscont. Föltől a kiskertekig együtt növekedünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos tivoliról, a tágas korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
3: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz? Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvencejét, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Szemét kapott lángra Jászkísér közelében több egységet is a helyszínre riasztották. Hihetetlen összefogás indult egy 19 éves jászberényi lányért. Adásvétel után kapták el a jászkunsági dílert. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetni Király Éva. Szemét kapott lángra Jászszelek és Jászkísér között a minap az Ürgehát dűlőnél. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint körülbelül egy hektárnyi területen állt lángokban a hulladék. A tűzoltók eloltották a lángokat, a károk feltérképezésével kiderült, hogy egy nagyjából 800 négyzetméteres területen égett a szemét. A helyszínre a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kiérkezett. A tüzet 5 vízsugárral oltották el a szakemberek, emellett egy jászberényi és egy 60-i vízszállító autót is és egy erőgépet is igénybe vettek. Hihetetlen összefogás indult egy 19 éves jászberényi lányért, aki élete legkeményebb harcát vívja. A lány betegségének története tavaly ősszel egy véletlen testnevelés órai balesettel kezdődött. A vizsgálatok során derült fény arra, hogy a fiatal lánynak ritka, rosszindulatú daganata van. Lili azóta kezelésekre jár, családja, barátai és az egész város mellett áll, erőt adva neki a legnehezebb napokon is. A súlyos betegséggel küzdő 19 éves jászberényi fiatal támogatásához a Kowalski meg a Vega zenekar is csatlakozott. Egy dedikált hangszert ajánlottak fel, melyet azok között sorsolnak ki, akik bármilyen összeggel támogatják a fiatal lány gyógyulását. Mindenki részt vesz a sorsoláson, függetlenül attól, ki milyen összeget ajánl fel. Olvasható a zenekar basszusgitárosának, Szórát Csabának Facebook oldalán, ahol további részletek is olvashatók az adományozásról. Idén debütált az első Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei néptáncfesztivál Szolnokon. A rendezvényre a Jászság és a vármegye több településéről érkeztek táncosok. Kisújszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászfényszaru, Jászapáti, Tiszafüred és Szolnok néptáncosai népesítették be az Abanovák Agóra Kulturális Központot. A színpadon egymást váltották a produkciók, a rendezvény célja az volt, hogy a vármegye néptáncos közösségei találkozhassanak egymással, és megmutassák azt a sok színű kulturális örökséget, amelyet évtizedek óta őriznek. A nyomozók információ alapján egy kőteleki asszony huzamosabb ideje kábítószerkereskedelemből fedezte kiadásait, a lakásán vagy Szolnok bizonyos pontjain szolgálta ki a fogyasztókat. A minap egy forgalmas szolnoki bevásárlóközpont előtti téren adott át drogot egyik vevőjének, mielőtt elfogták a rendőrök. Az előzetes szakértői vélemény megállapította, a díler táskájában talált anyagról, hogy drogot tartalmaz. A nyomozók kábítószerkereskedelem büntet miatt hallgatták ki a 43 éves nőt, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Szintén kábítószerkereskedelem büntet miatt hallgatták ki a díler 21 éves fiát, aki édesanyja távollétében szolgálta ki a vásárlókat. Híreinkben sport. Folytatódott a küzdelem sorozata Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályában, ahol adáskörzetünk mindhárom futballcsapata győzött a hétvégi fordulóban. Eredmények: Jászfényszaru Kisújszállás 5-0, Jánosida Cserkesszőlő 2-1, Jászberény Tószeg 7-0. A vármegyei labdarúgó bajnokság másodosztályában a listavezető Árokszállás kiütéses győzelmet aratott, viszont a második helyen álló Alsó-Szentgyörgy vereséget szenvedett a harmadik Fegyvernek otthonában. Eredmények: események. Kunszent Márton Jászárokszeles 0-11, Fegyvernek Jászalsó Szentgyörgy 5-0, Jászapáti Besenyszög 5-1, Jászboldoghányza Újszász 0-3. A Vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában gólgazdag mérkőzésen Szent András nyerte a jászsági rangadót. Eredmények: Jász Szent András Jász Dózsa 7-1, Nagy Iván Jász Jákohalma 4-1, Jászágó Kengyel 6-1, Kőtelek Jász Kísér 3-3. A frontfelhőzet fokozatosan kelet felé halad, miközben egyre jobban szétesik, szakadozik. Környezetében szorványosan számíthatunk jellemzően esőre, záporra. Az északnyugati szelet sokfele erős, olykor viharos lökések kísérhetik. Késő estére 6 és 15 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
4: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
5: Napos, de szeles idő lesz. Átvették ki nevezéseiket a miniszterek a Sándor palotában. Egy hét múlva jár le a személyi jövedelemadó bevallási határidő. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sulyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő a Sándor palotában adta át a Tisza kormány 16 miniszterének megbízó levelét, ezzel megalakult az új kabinet. A miniszterelnök már tegnap felszólította Sulyog Tamást, hogy ne akarjon közös képen szerepelni a miniszterekkel, és ismét arra kérte, hogy május végéig mondjon le hivataláról. A jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte kinevezési előtt parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség leendő vezetője. Ruf Bálint elmondta, hogy a közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik, az szolgál. Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását. A minisztérium a feladata a politikai elemzés és javaslattétel lesz, és az, hogy a Tisza a kampányban tett minden ígéretét megvalósítsa. Újra létrehozzák a tiszta profilú pénzügyminisztériumot, a gazdaságfejlesztés, a gazdasági és energetikai minisztérium feladata lesz, mondta Kármán András pénzügyminiszter jelölt a kinevezés előtti meghallgatásán. A tárca feladata a felelős gazdálkodás és a költségvetési stabilitás fenntartása lesz. 4 éves költségvetési struktúrában gondolkodnak, a büdzsét újra ősszel fogadják el, és minden módosításnak vissza kell kerülnie a parlament elé. Nem kívánja korlátozni a Tisza kormány az egyházak tevékenységét és finanszírozását, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Tar Zoltán hangsúlyozta, hogy fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és más közösségek kerültek. Azonnali szemléletváltást és átvilágítást ígér a gyermekvédelemben a leendő gyermekvédelmi és gyermekjogi államtitkár. Gyurkó Szilvia a 24.hu-nak arról beszélt, nem történhet meg, hogy olyanok legyenek gyerekek közelében, akik szerint a testi fenyítés megengedhető. Szerinte további ügyek kerülnek még elő, viszont átlátható lesz a rendszer működése, ugyanakkor nem akar kitenni további áldozatokat a bulvárosításnak. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók után járó kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Puszta Monostori Tusor víz-gáz-fűtés szaküzlet.
5: Napos idő várható holnap, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők észak-keleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkül néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Puszta Monostori Tusor víz-gáz-fűtés szaküzlet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Május 16-án az év fonogramdíjas felfedezetje érkezik Jászberénybe. Készülj egy szuper, felejthetetlen élősóra. Nagy Bogi koncert a Lehel gimnázium udvarán. Kaponyítás este 9-kor. Hangolódj a warm-up szettel. 23 órától pedig robban a színpad Nagy Bogival és zenekarával.
4: Remélem egyszer nagyon leszek újra.
3: Az éjszakát női lemezlovasok produkciói teszik teljessé. Tarts velünk a Lehel Festen. Jegyek online a kultmix.hu-n vagy személyesen Jászberény a Piac téren, a Szatós parfümben. Május 16-án Nagy Bogi, Jászberény. Ott találkozunk.
5: Jászsági Ingatlan Centrum Kft. Ingatlan, pénzügyi, jogi tanácsadás, profizmus és komplexitás Jászberény belvárosának szívében a Városháza mellett. 10 éve az önök szolgálatában. Keressenek bennünket személyesen vagy honlapunkon a www.jászságingatlan.hu-n.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetnek irányéva. Mint egy másfél hektáron égett az erdő aljnövényzete jászfényszaru külterületén hétfőn este tájékoztatta a rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A jászfényszarui önkéntes tűzoltókat követően a jászberényi és a 60-i hivatásos tűzoltók is kiérkeztek a helyszínre. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, valamint a nagykátai és a monori hivatásos egységek is részt vettek az oltási munkálatokban. A területen áll egy 300 négyzetméteres raktár épület, amelyre nem terjedt át a tűz, az egységek két vízsugarat tartottak készenlétben az épület védelmére. A tűzoltók végül 4 vízsugárral eloltották a lángokat Jászfényszaru külterületén. Elnapolták a tárgyalást a jászkunsági csecsemőgyilkosság miatt indult büntetőügyben, ahol előkészítő ülést tartottak volna a szolnoki törvényszéken. Tavaly nyáron egy jászberény üzem egyik jászkíséren élő női dolgozója műszak közben a vállalat illemhelyiségébe vonult, hogy ott szülje meg újabb gyermekét. Senkinek sem jelzett, senkitől nem kért segítséget, az újszülöttet a WC-ben hozta napvilágra. A kicsi világra jöttét eltitkolva a babáját a hátizsákjába rejtette. A csecsemőgyilkosságra azonban fény derült. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei főügyészség különös kegyetlenséggel 14. életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberülés büntette miatt emelt vádat a 28 éves nővel szemben. Az anya a vádirat szerint 2025. június 20-án reggel 8 óra körül jászberényi munkahelye mosdójába szülte meg eltitkolt, gondozatlan, ugyanakkor fejlett, egészséges, életképes élő gyermekét. Az esetről nem szólt senkinek, nem értesítette a családját, orvost, munkahelyi környezetét. A csecsemőt egy bezárt műanyag zacskóban, a hátizsákjában rejtette, amiben az újszülött végül megfulladt. A szolnoki törvényszék a büntetőügyben kitűzött előkészítő ülésen a vádirat ismertetését és a vádlott kihallgatását tervezte. Ám az ülést elnapolták, mert a büntetés végrehajtási intézetben fogva tartott nőt adminisztrációs hiba miatt nem tudták a törvényszéki meghallgatásra előállítani. Az előkészítő ülést egy későbbi időpontban megtartják. Jászkíséren tartott első osztályosoknak közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra órát a rendőrség, amin a gyerekek játékos, mégis hasznos formában ismételték át a legfontosabb közlekedési szabályokat. Szó esett a rendőri karjelzésekről, a biztonságos közlekedés alapjairól, valamint a 112-es segélyhívó helyes használatáról is. Mint a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság rádiónkkal közölte, céljuk az volt, hogy a fiatalok felelősségteljes, figyelmes közlekedőkké váljanak, akár gyalog, kerékpárral, vagy később járművezetőként. A Madarak és Fák napja alkalmából a Jászberény állat és növénykert madarai kapták a főszerepet a rendezvényen. Az állatgondozók érdekes információkat osztottak meg a különböző madárfajok életéről. A nap egyik megható pillanata volt, amikor egy lelkes természetbarát egy fészekből kiesett, fekete rigó fiókával érkezett az állatkertbe, hogy szakemberekre bízza a riadt madárka gondozását. A váratlan mentőakció felhívta a figyelmet arra, milyen fontos szerepe van az embernek a sérült, bajba jutott állatok védelmében. A Madarak és Fák napja alkalmából színes programokkal várták a Berényi Állatkert látogatóit. A frontfelhőzet fokozatosan kelet felé halad, miközben egyre jobban szétesik, szakadozik, környezetében szorványosan számíthatunk jellemzően esőre, záporra. Az északnyugati szelet sokfele erős, olykor viharos lökések kísérhetik. Késő estére 6 és 15 fok közé hüll le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Trio FM mellette szól. Oh,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nyílt hét a KGM Zakarnál. Május 8-a és 15-e között várjuk szeretettel KGM márkánk nyílt hetére Ceglédi szalonunkba. Látogasson el hozzánk, próbálja ki legújabb modelljeinket és tapasztalja meg a koreai precizitást. Legyen szó akár a stílusos Tivoliról, a tágas Korandóról vagy a tekintét parancsoló Torresről, kínálatunkban megtalálja álmai autóját. Ráadásul most a nyílt hét erejéig extra kedvezményes árakkal könnyítjük meg a választást. Május 8-ától 15-éig a KGM Zakarnál.
3: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per H, a Tesco áruházban.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Napos, de szeles idő lesz. Átvették kinevezéseiket a miniszterek a Sándor palotában. Karikó Katalin is részt vesz az egészségügyi miniszter tanácsadó testületében. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Súlyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő a Sándor palotában adta át a Tisza kormány 16 miniszterének megbízó levelét. A miniszterelnök már tegnap felszólította Súlyog Tamást, hogy ne akarjon közös képen szerepelni a miniszterekkel, és ismét arra kérte, hogy május végéig mondjon le hivataláról. Új növekedési modellre van szükség, amely a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra, a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adminisztratív terhek csökkentését és az adórendszer egyszerűsítést, például a kata kibővítését. Azt ígérte, hogy megszüntetik az indokolatlan kedvezményeket, az SZIA rendszerben a minimálbéradó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken. Egy szűk vagyonos rétegre 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Örömmel vállalta a Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felkérését a tanácsadói feladatokra Karikó Katalin. A Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora hangsúlyozta, tapasztalatait fizetés nélkül bocsátja a tárca rendelkezésére, segítve a német és az amerikai betegellátási rendszerek jó gyakorlatainak hazai adaptálását. A biokémikus szakember kiemelte, hogy munkája során a megelőzésre, az egészséges életmódra és a rendszeres szőrővizsgálatok fontosságára helyezi a fókuszt. Élő bejelentkezésben tartott épületbejárást Magyar Péter a budai várból, a Karmelita palotából. A tegnap esti sétán több azóta kinevezett miniszter, így Orbán Anita, Ruf Bálint, Vitézi Dávid és Pósvai Gábor is jelen volt. Az új kormányfő szimbolikusnak és fényűzőnek nevezte a helyet, ahol a miniszterelnök iroda is volt. Magyar Péter közölte, hogy a Tisza kormány alatt a miniszterelnök irodája Pesten lesz a parlamenthez közeli, már meglévő minisztériumi épületben. Ezt követően átsétáltak a szintén a Várnegyedben található miniszterelnöki kabinetiroda épületébe, amely egy teljes átépítés után tavaly készült el, luxus kivitelben, szivarszobával, panoráma étteremmel, kilátóval. Az új kormány tagjai a Szent Háromság téren álló belügyminisztériumba is ellátogattak. 41 alkotást vetítenek a holnap kezdődő 10. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon Szegeden. A fesztiválon klasszikusokat, premier előtti vetítéseket és szabadtéri programokat is rendeznek. Emellett mesterkurzusokkal és közönségtalálkozókkal várják az érdeklődőket.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Vetemedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
7: Napos idő várható, holnap fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők észak-keleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Vetemedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. Hihetetlen összefogás indult egy 19 éves jászberényi lányért, aki élete legkeményebb harcát vívja. A lány betegségének története tavaly ősszel egy véletlen testnevelés órai balesettel kezdődött. A vizsgálatok során derült fény arra, hogy a fiatal lánynak ritka, rossz indulatú daganata van. Lili azóta kezelésekre jár, családja, barátai és az egész város mellett áll, erőt adva neki a legnehezebb napokon is. A súlyos betegséggel küzdő 19 éves jászberényi fiatal támogatásához a Kowalski meg a Vega zenekar is csatlakozott. Egy dedikált hangszert ajánlottak fel, melyet azok között sorsolnak ki, akik bármilyen összeggel támogatják a fiatal lány gyógyulását. Mindenki részt vesz a sorsoláson, függetlenül attól, ki milyen összeget ajánl fel. Olvasható a zenekar basszusgitárosának, Szórát Csabának Facebook oldalán, ahol további részletek is olvashatók az adományozásról. Szemét kapott lángra Jászelek és Jászkísér között a minap az Ürgehát dűlőnél. A Jászkun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint körülbelül egy hektárnyi területen állt lángokban a hulladék. A tűzoltók eloltották a lángokat, a károk feltérképezésével kiderült, hogy egy nagyjából 800 négyzetméteres területen égett a szemét. A helyszínre a Jászkun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kiérkezett. A tüzet 5 vízsugárral oltották el a szakemberek, emellett egy jászberényi és egy 60-i visszaállító autót is és egy erőgépet is igénybe vettek. Idén debütált az első Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Néptáncfesztivál Szolnokon. A rendezvényre a Jászság és a Vármegye több településéről érkeztek táncosok. Kisújszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászfényszaru, Jászapáti, Tiszafüred és Szolnok néptáncosai népesítették be az Abanovák Agóra Kulturális Központot. A színpadon egymást váltották a produkciók, a rendezvény célja az volt, hogy a Vármegye néptáncos közösségei találkozhassanak egymással, és megmutassák azt a sokszínű kulturális örökséget, amelyet évtizedek óta őriznek. A nyomozók információ alapján egy kőteleki asszony huzamosabb ideje kábítószer kereskedelemből fedezte kiadásait. A lakásán vagy Szolnok bizonyos pontjain szolgálta ki a fogyasztókat. A minap egy forgalmas szolnoki bevásárlóközpont előtti téren adott át drogot egyik vevőjének, mielőtt elfogták a rendőrök. Az előzetes szakértői vélemény megállapította a díler táskájában talált anyagról, hogy drogot tartalmaz. A nyomozók kábítószer kereskedelem büntet miatt hallgatták ki a 43 éves nőt, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Szintén kábítószer kereskedelem büntet miatt hallgatták ki a díler 21 éves fiát, aki édesanyja távollétében szolgálta ki a vásárlókat. Híreinkben sport. Folytatódott a küzdelem sorozata Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályában, ahol adáskörzetünk mindhárom futballcsapata győzött a hétvégi fordulóban. Eredmények: Jászfényszaru Kisújszállás 5-0, Jánosida Cserkesszőlő 2-1, Jászberény Tószeg 7-0. A Vármegyei labdarúgó bajnokság másodosztályában a listavezető Árokszállás kiütéses győzelmet aratott, viszont a második helyen álló Alsó-Szentgyörgy vereséget szenvedett a harmadik Fegyvernek otthonában. Eredmények: Kunszent Márton Jászárokszállás 0-11, Fegyvernek Jászalsó-Szentgyörgy 5-0, Jászapáti Besenyszög 5-1, Jászboldogháza Újszász 0-3. A Vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában gólgazdag mérkőzésen Szent András nyerte a jászsági rangadót. Eredmények: Jász-Szent András Jász Dózsa 7-1, Nagy Iván Jász-Jákohalma 4-1, Jászágó Kengyel 6-1, Kőtelek Jászkísér 3-3. A frontfelhőzet fokozatosan kelet felé halad, miközben egyre jobban szétesik, szakadozik. Környezetében szorványosan számíthatunk jellemzően esőre, záporra. Az északnyugati szelet sokfele erős, olykor viharos lökések kísérhetik. Késő estére 6 és 15 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: repeat and take it to the verse now.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Úgy ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Napos, de szeles idő lesz. Átvették kinevezéseiket a miniszterek a Sándor palotában. Egy hét múlva jár le a személyi jövedelemadó bevallási határidő. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sulyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő a Sándor palotában adta át a Tisza kormány 16 miniszterének megbízó levelét, ezzel megalakult az új kabinet. A miniszterelnök már tegnap felszólította Sulyog Tamást, hogy ne akarjon közös képen szerepelni a miniszterekkel, és ismét arra kérte, hogy május végéig mondjon le hivataláról. A jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte kinevezési előtt parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség leendő vezetője. Ruf Bálint elmondta, hogy a közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik, az szolgál. Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását. A minisztérium a feladata a politikai elemzés és javaslattétel lesz, és az, hogy a Tisza a kampányban tett minden ígéretét megvalósítsa. Újra létrehozzák a tiszta profilú pénzügyminisztériumot, a gazdaságfejlesztés, a gazdasági és energetikai minisztérium feladata lesz, mondta Kármán András pénzügyminiszter jelölt a kinevezés előtti meghallgatásán. A tárca feladata a felelős gazdálkodás és a költségvetési stabilitás fenntartása lesz. 4 éves költségvetési struktúrában gondolkodnak, a büdzsét újra ősszel fogadják el, és minden módosításnak vissza kell kerülnie a parlament elé. Nem kívánja korlátozni a Tisza kormány az egyházak tevékenységét és finanszírozását, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Tar Zoltán hangsúlyozta, hogy fel kell számolni azt a függést a kormánytól, amelybe a civil közösségek, az egyházak és más közösségek kerültek. Azonnali szemléletváltást és átvilágítást ígér a gyermekvédelemben a leendő gyermekvédelmi és gyermekjogi államtitkár. Gyurkó Szilvia a 24 pontónak arról beszélt, nem történhet meg, hogy olyanok legyenek gyerekek közelében, akik szerint a testi fenyítés megengedhető. Szerinte további ügyek kerülnek még elő, viszont átlátható lesz a rendszer működése, ugyanakkor nem akar kitenni további áldozatokat a bulvárosításnak. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók után járó kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. Napos idő várható holnap, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkülni, hol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon, ez a délutáni műszak.
8: So you face it with a smile, there is no need to cry, for trifles more than this. You still recall my name and the month it all began. Will you release me with a kiss?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret.

0: Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben. Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
4: Elnapolták a tárgyalást a jászsági csecsemőgyilkosság miatt indult büntetőügyben. Hatalmas tűz pusztított Jászfényszarónál, több egység vonult a helyszínre. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Elnapolták a tárgyalást a jászkunsági csecsemőgyilkosság miatt indult büntetőügyben, ahol előkészítő ülést tartottak volna a szolnoki törvényszéken. Tavaly nyáron egy Jászberény üzem egyik jászkíséren élő női dolgozója műszak közben a vállalat illemhelyiségébe vonult, hogy ott szülje meg újabb gyermekét. Senkinek sem jelzett, senkitől nem kért segítséget, az újszülöttet a WC-ben hozta napvilágra. A kicsi világra jöttét eltitkolva a babáját a hátizsákjába rejtette. A csecsemőgyilkosságra azonban fény derült. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei főügyészség különös kegyetlenséggel 14. életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberülés büntette miatt emelt vádat a 28 éves nővel szemben. Az anya a vádirat szerint 2025. június 20-án reggel 8 óra körül Jászberényi munkahelye mosdójába szülte meg eltitkolt, gondozatlan, ugyanakkor fejlett, egészséges, életképes élő gyermekét. Az esetről nem szólt senkinek, nem értesítette a családját, orvost, munkahelyi környezetét. A csecsemőt egy bezárt műanyag zacskóban, a hátizsákjában rejtette, amiben az újszülött végül megfulladt. A szolnoki törvényszék a büntetőügyben kitűzött előkészítő ülésen a vádirat ismertetését és a vádlott kihallgatását tervezte. Ám az ülést elnapolták, mert a büntetés végrehajtási intézetben fogva tartott nőt adminisztrációs hiba miatt nem tudták a törvényszéki meghallgatásra előállítani. Az előkészítő ülést egy későbbi időpontban megtartják. Mintegy másfél hektáron égett az erdő ajnövényzete Jászfényszaru külterületén hétfőn este, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A jászfényszarui önkéntes tűzoltókat követően a jászberényi és a hatvani hivatásos tűzoltók is kiérkeztek a helyszínre. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, valamint a nagykátai és a monori hivatásos egységek is részt vettek az oltási munkálatokban. A területen áll egy 300 négyzetméteres raktár épület, amely erre nem terjedt át a tűz, az egységek két vízsugarat tartottak készenlétben az épület védelmére. A tűzoltók végül 4 vízsugárral eloltották a lángokat Jászfényszaru külterületén. Jászkíséren tartott első osztályosoknak közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra órát a rendőrség, amin a gyerekek játékos, mégis hasznos formában ismételték át a legfontosabb közlekedési szabályokat. Szó esett a rendőri karjelzésekről, a biztonságos közlekedés alapjairól, valamint a 112-es segélyhívó helyes használatáról is. Mint a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság rádiónkkal közölte, céljuk az volt, hogy a fiatalok felelősségteljes, figyelmes közlekedőkké váljanak, akár gyalogos, kerékpárral, vagy később járművezetőként. A Madarak és Fák napja alkalmából a Jászberény Állat és Növénykert madarai kapták a főszerepet a rendezvényen. Az állatgondozók érdekes információkat osztottak meg a különböző madárfajok életéről. A nap egyik megható pillanata volt, amikor egy lelkes természetbarát egy fészekből kiesett, fekete rigó fiókával érkezett az állatkertbe, hogy szakemberekre bízza a riadt madárka gondozását. A váratlan mentőakció felhívta a figyelmet arra, milyen fontos szerepe van az embernek a sérült, bajba jutott állatok védelmében. A Madarak és Fák napja alkalmából színes programokkal várták a Berényi Állatkert látogatóit. A frontfelhőzet fokozatosan kelet felé halad, miközben egyre jobban szétesik, szakadozik, környezetében szorványosan számíthatunk jellemzően esőre, záporra, az északnyugati szelet sokfele erős, olykor viharos lökések kísérhetik. Késő estére 6 és 15 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego Jászberény, Nagykátai út 2 per A, a Tesco áruházban.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Napos, de szeles idő lesz. Esküdtettek a Tisza kormányminiszterei az országgyűlésben. Megkezdődik a Cannes Film Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Letették esküjüket az országgyűlésben a Tisza kormányminiszterei. A 16 tárcavezető kora délután vette át kinevezését Sulyog Tamás köztársasági elnöktől a Sándor palotában. Ezzel megalakult az új kormány. A tervek szerint az új összetételű kabinet szerdán már megtartja első ülését. A Tisza kormánya nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz. A kabinet pedig olyan miniszterekből áll, akik a saját területükön már bizonyítottak. Jelentette ki az országgyűlésben a miniszterek eskütétele előtt mondott beszédében Magyar Péter. A kormányfő a tárcavezetők bemutatásakor hangsúlyozta, az új struktúra célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése, a döntéshozatal pedig nyilvános lesz. A miniszterelnök beszédében a bizalom visszaállítását nevezte meg fő feladatként, és bírálta az előző vezetést luxus építkezései, beruházásai miatt, miközben a közszolgáltatások színvonala romlott. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal, 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakásépítésekben is szerepet vállal, Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése, a hévek megújítása. Lelőttek egy 72 éves férfit a TEK munkatársai a Pest megyei Monoron. A férfi a helyszínen életét vesztette. A hatóságokat zavart és agresszív viselkedése miatt hívták ki. A terrorelhárítók tárgyalni próbáltak vele, de amikor késsel támadt, majd gázriasztó fegyverrel kétszer is tüzet nyitott rájuk, viszonozták a lövéseket. A Pier Salvadori rendezte Elektromos Vénusz című romantikus vígjáték premierjével kezdődik a 79. Cannes Fesztivál, ahol Peter Jackson új-zélandi rendező életműdíjat vehet át. Az aranypálmáért 22 alkotás versenyez, köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű filmje, a Jean Moulin ellenálló utolsó napjait feldolgozó Moulin is. A nemzetközi zsűri elnöke Park Chan-wook kiemelte, hogy a mostra május 24-i záró ünnepségén olyan műveket szeretne jutalmazni, amelyek évtizedekig érvényesek maradnak. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz. A következő napokban melegszik az idő, a hétvégén pedig ismét számíthatunk záporokra, zivatarokra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.
1: Ünnepélyes keretek között adták át azokat az egyedi, tematikus alkotásokat, amelyek a jászberényi piaccsarnok vakablakait díszítik. A kihelyezett művek Bóta Judit önkormányzati képviselő és Jászberényváros önkormányzatának támogatásával valósultak meg. Koncz Gábor festőművész tervező grafikus szervezésében 12 jászsági alkotó munkái készültek el. A kezdeményezés célja az volt, hogy a piaccsarnok szürke falai életre keljenek, és olyan alkotások kerüljenek a vakablakokra, amelyek Jászberény és a piac életét tükrözik, mondta Bóta Judit önkormányzati képviselő, a projekt ötletgazdája, megköszönve a helyi művészek munkáját, amellyel a városkép szépítéséhez járultak hozzá.
2: Az volt a cél, hogy a piactér szürke falai életre keljenek, és olyan alkotások kerüljenek a falra, amelyek tükrözik a Jászberény meg a piac életét, hiszen ez egy közösségi tér, ahol találkozunk, és nap mint nap beszélgethetünk. Külön köszönet a jászsági helyi művészek munkáinak, melyel a városkép szépítéséhez járultak hozzá, ezáltal bemutatkozásra nyílt alkalmuk. Köszönöm a piaci árusoknak is a hozzáállását, a szívélyes fogadtatást, hiszen ezt a teret ők töltik meg minden nap élettel. Bízom benne, hogy a kihelyezett képek nagy örömére szolgálnak piaci látogatóknak, meg akik megnézik. És köszönöm, hogy együtt tehettünk a Jászberény város szépítésért, a városkép kialakításáért.
1: Budai Lóránt polgármester köszöntőjében méltatta az alkotó kreativitását, örömmel fogadta, hogy a művészek újabb létesítményt tettek szebbé, színesebbé és otthonosabbá a városban. A településvezető arról is szólt, hogy a fejlesztés folytatódik, hamarosan megújul a piasztéri parkoló.
3: Ilyen és ehhez hasonló kezdeményezés volt már Jászberényben, néhány intézményünket már díszítik helyi művészek alkotásai. Ez a paletta, hogy fogalmazzak így, ez most bővült, és bízom benne, hogy nem ér véget. Én nagyon örülök, hogy vannak művészek, vannak képviselők, akik fontosnak tartják a város ilyen szempontból való fejlődését is, és bízom benne, hogy ez nem áll meg. És annyira nem áll meg egyébként, hogy maga a piactér is hamarosan meg fog újulni. Nem csak most már a csarnok, amin igyekszünk mindig egy picit változtatni, kicsikét komfortosabbá tenni, hanem lassan majd a parkoló is meg fog újulni, zöldebb, ligetesebb és otthonosabb lesz. Úgyhogy ez egészében véve azt hiszem, egy nagyon nagy lépés lesz itt Jászberényben, és még egyszer bízom benne, hogy lesz még ilyen és ehhez hasonló.
1: Az átadó ünnepségen Koncz Gábor festőművész tervező grafikus bemutatta a jelenlévő alkotótársait, akik lelkesen vállalták a kreatív feladatot. Mint mondta, a festmények jászberényi és piaci életképeket ábrázolnak, a képeken a zöld szín dominál.
4: Szeretném megköszönni a város önkormányzatának, illetve a képviselő asszonynak, hogy bízott annyira bennünk, bíztak bennünk, hogy lehetőleg minőségi munkát fogunk lerakni. Fölkértem összesen saját magamon kívül 11 képzőművészt, tanárt, grafikust, akik a jászsághoz köthetőek, tehát nem csak jászberényiek, hanem a jászságban tanítanak, a jászságban születtek, a jászságban élnek, vagy már éppen nem itt élnek, de itt születtek, itt alkotnak, és mindenki örömmel elfogadta a felkérést. A tematika ez esetben a piac és Jászberény volt. Legyen köze a városhoz, legyen köze a piachoz, illetve a zöld szín találtuk ki, mint közös nevező, tehát az összes táblán vagy munkán észrevehetik a zöld szín valamilyen formában. Ez fogja össze egyébként a műveket, illetve ezt az egész projektet. Igazából abban bízom, hogy minél több ilyen jellegű művészeti projektet meg tudunk még valósítani a városban, mert azt látom, hogy a lakosság részéről, hogy nagyon pozitívak a visszajelzések, remélhetőleg még fogjuk a város színesíteni továbbra is.
0: Trió napközben. Minden, ami jászság.

üdvözöljük. Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes keresztgombot. Önnek 3 új üzenete van. A rögzítés időpontja...

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Szemét kapott Lángra Jászkísér közelében több egységet is a helyszínre riasztották. Hihetetlen összefogás indult egy 19 éves jászberényi lányért. Adásvétel után kapták el a jászkunsági dílert. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetnik Király Éva. Szemét kapott Lángra Jászszelek és Jászkísér között a minap az Ürgehát dűlőnél. A Jásznagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint körülbelül egy hektárnyi területen állt lángokban a hulladék. A tűzoltók eloltották a lángokat, a károk feltérképezésével kiderült, hogy egy nagyjából 800 négyzetméteres területen égett a szemét. A helyszínre a Jásznagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kiérkezett. A tüzet 5 vízsugárral oltották el a szakemberek, emellett egy jászberényi és egy 60-i vízszállító autót is és egy erőgépet is igénybe vettek. Hihetetlen összefogás indult egy 19 éves jászberényi lányért, aki élete legkeményebb harcát vívja. A lány betegségének története tavaly ősszel egy véletlen testnevelés órai balesettel kezdődött. A vizsgálatok során derült fény arra, hogy a fiatal lánynak ritka, rosszindulatú daganata van. Lili azóta kezelésekre jár, családja, barátai és az egész város mellett áll, erőt adva neki a legnehezebb napokon is. A súlyos betegséggel küzdő 19 éves jászberényi fiatal támogatásához a Kowalski meg a Vega zenekar is csatlakozott. Egy dedikált hangszert ajánlottak fel, melyet azok között sorsolnak ki, akik bármilyen összeggel támogatják a fiatal lány gyógyulását. Mindenki részt vesz a sorsoláson, függetlenül attól, ki milyen összeget ajánl fel. Olvasható a zenekar basszusgitárosának, Szórát Csabának Facebook oldalán, ahol további részletek is olvashatók az adományozásról. Idén debütált az első Jásznagykun-Szolnok vármegyei néptáncfesztivál Szolnokon. A rendezvényre a Jászság és a vármegye több településéről érkeztek táncosok. Kisújszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászfényszaru, Jászapáti, Tiszafüred és Szolnok néptáncosai népesítették be az Abanovák Agóra Kulturális Központot. A színpadon egymást váltották a produkciók, a rendezvény célja az volt, hogy a vármegye néptáncos közösségei találkozhassanak egymással, és megmutassák azt a sok színű kulturális örökséget, amelyet évtizedek óta őriznek. A nyomozók információ alapján egy kőteleki asszony huzamosabb ideje kábítószerkereskedelemből fedezte kiadásait. A lakásán vagy Szolnok bizonyos pontjain szolgálta ki a fogyasztókat. A minap egy forgalmas szolnoki bevásárlóközpont előtti téren adott át drogot egyik vevőjének, mielőtt elfogták a rendőrök. Az előzetes szakértői vélemény megállapította a díler táskájában talált anyagról, hogy drogot tartalmaz. A nyomozók kábítószerkereskedelem büntet miatt hallgatták ki a 43 éves nőt, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Szintén kábítószerkereskedelem büntet miatt hallgatták ki a díler 21 éves fiát, aki édesanyja távollétében szolgálta ki a vásárlókat. Híreinkben sport. Folytatódott a küzdelem sorozata Jásznagykun-Szolnok vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályában, ahol adáskörzetünk mindhárom futballcsapata győzött a hétvégi fordulóban. Eredmények: Jászfényszaru Kisújszállás 5-0, Jánoshida Cserkesszőlő 2-1, Jászberény Tószeg 7-0. A vármegyei labdarúgó bajnokság másodosztályában a listavezető Árokszállás kiütéses győzelmet aratott, viszont a második helyen álló Alsó-Szentgyörgy vereséget szenvedett a harmadik Fegyvernek otthonában. Kunszen Márton Jászárokszállás 0-11, Fegyvernek Jászalsó-Szentgyörgy 5-0, Jászapáti Besenyszög 5-1, Jászboldogháza Újszász 0-3. A vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában gólgazdag mérkőzésen Szent András nyerte a jászsági rangadót. Eredmények: Jász Szent András Jász Dózsa 7-1, Nagy Iván Jász Jákohalma 4-1, Jászágó Kengyel 6-1, Kőtelek Jászkísér 3-3. A frontfelhőzet fokozatosan kelet felé halad, miközben egyre jobban szétesik, szakadozik. Környezetében szorványosan számíthatunk jellemzően esőre, záporra. Az északnyugati szelet sokfele erős, olykor viharos lökések kísérhetik. Késő estére 6 és 15 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Exclusive.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
2: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult Magyar Péter Tisza kormánya. 7 könyv került az Eszterházi Irodalmi Díj rövid listájára. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-jével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkos szolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Ruf Bálint kiemelte, a tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a minisztériumokat. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal, 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és a főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere, a főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakásépítésekben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik fel az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hívek megújítása. Bejelentették az Eszterházi Irodalmi Díj idei rövid listáját a budapesti Rózsavölgyi Szalomban. Az Eszterházi Magyarország Alapítvány felkérésére idén több mint 30 szerkesztőség, műhely, egyetemi intézet küldte el jelölését. A 61 ajánlott műből 7 könyv került fel a rövid listára. Az írók Barnás Ferenc, Bognár Péter, Fancsale Kinga, Kollár Árpád, Szálinger Balázs, Takács Zsuzsa és Tóth Krisztina. A minőségi erkölcsi tartást és hosszú távú kulturális küldetést hordozó kortárs irodalmi művek elismerésére alapított díjat szeptemberben adják át. Tavaly első ízben Darvasi László kapta a Neandervölgyiek című művéért. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz. A következő napokban melegszik az idő, a hétvégén pedig ismét számíthatunk záporokra, zivatarokra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné királyéva. Mint egy másfél hektáron égett az erdő aljnövényzete jászfényszaru külterületén hétfőn este tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykunszolnok vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A jászfényszarui önkéntes tűzoltókat követően a jászberényi és a 60-i hivatásos tűzoltók is kiérkeztek a helyszínre. A katasztrófa védelmi műveleti szolgálat, valamint a nagykátai és a monori hivatásos egységek is részt vettek az oltási munkálatokban. A területen áll egy 300 négyzetméteres raktár épület, amelyre nem terjedt át a tűz, az egységek két vízsugarat tartottak készenlétben az épület védelmére. A tűzoltók végül 4 vízsugárral eloltották a lángokat Jászfényszaru külterületén. Elnapolták a tárgyalást a jászkunsági csecsemőgyilkosság miatt indult büntetőügyben, ahol előkészítő ülést tartottak volna a szolnoki törvényszéken. Tavaly nyáron egy jászberény üzem egyik jászkíséren élő női dolgozója műszak közben a vállalat illemhelyiségébe vonult, hogy ott szülje meg újabb gyermekét. Senkinek sem jelzett, senkitől nem kért segítséget, az újszülöttet a WC-ben hozta napvilágra. A kicsi világra jöttét eltitkolva a babáját a hátizsákjába rejtette. A csecsemőgyilkosságra azonban fény derült. A Jász-Nagykunszolnok vármegyei főügyészség különös kegyetlenséggel 14. életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberülés büntette miatt emelt vádat a 28 éves nővel szemben. Az anya a vádirat szerint 2025. június 20-án reggel 8 óra körül jászberényi munkahelye mosdójába szülte meg eltitkolt, gondozatlan, ugyanakkor fejlett, egészséges, életképes élő gyermekét. Az esetről nem szólt senkinek, nem értesítette a családját, orvost, munkahelyi környezetét. A csecsemőt egy bezárt műanyag zacskóban, a hátizsákjában rejtette, amiben az újszülött végül megfulladt. A szolnoki törvényszék a büntetőügyben kitűzött előkészítő ülésen a vádirat ismertetését és a vádlott kihallgatását tervezte. Ám az ülést elnapolták, mert a büntetés végrehajtási intézetben fogva tartott nőt adminisztrációs hiba miatt nem tudták a törvényszéki meghallgatásra előállítani. Az előkészítő ülést egy későbbi időpontban megtartják. Jászkíséren tartott első osztályosoknak közlekedjünk, együtt vigyázzunk egymásra órát a rendőrség, amin a gyerekek játékos, mégis hasznos formában ismételték át a legfontosabb közlekedési szabályokat. Szó esett a rendőri karjelzésekről, a biztonságos közlekedés alapjairól, valamint a 112-es segélyhívó helyes használatáról is. Mint a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság rádiónkkal közölte, céljuk az volt, hogy a fiatalok felelősségteljes, figyelmes közlekedőkké váljanak, akár gyalog, kerékpárral, vagy később járművezetőként. A Madarak és Fák napja alkalmából a Jászberény állat és növénykert madarai kapták a főszerepet a rendezvényen. Az állatgondozók érdekes információkat osztottak meg a különböző madárfajok életéről. A nap egyik megható pillanata volt, amikor egy lelkes természetbarát egy fészekből kiesett, fekete rigó fiókával érkezett az állatkertbe, hogy szakemberekre bízza a riadt madárka gondozását. A váratlan mentőakció felhívta a figyelmet arra, milyen fontos szerepe van az embernek a sérült, bajba jutott állatok védelmében. A Madarak és Fák napja alkalmából színes programokkal várták a Berényi Állatkert látogatóit. A frontfelhőzet fokozatosan kelet felé halad, miközben egyre jobban szétesik, szakadozik, környezetében szorványosan számíthatunk jellemzően esőre, záporra, az északnyugati szelet sokfele erős, olykor viharos lökések kísérhetik. Késő estére 6 és 15 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. 7 könyv került az Eszterházy irodalmi díj rövid listájára. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-jével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkos szolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Ruf Bálint kiemelte, a tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a minisztériumokat. Az otthonteremtési hitelek csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot. Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd euróról uniós hitel első részletét, amelyet közvetlenül drónok gyártására és beszerzésére fordítanak. Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a tagországok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után hangsúlyozta, a hitel mellett a kétoldalú támogatásoknak és az Oroszország elleni szankcióknak is folytatódniuk kell. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Hét kortárs magyar műköztük Tóth Krisztina, Takács Zsuzsa és Szálinger Balázs legutóbbi kötete került az idei Eszterházy irodalmi díj döntőjébe. Az alapítvány tájékoztatása szerint a szakmai zsűri szeptemberben választja ki a győztest, aki a 10 000 eurós pénzjutalmat is átveheti. A díjhoz kapcsolódva az alapítvány irodalmi versenyt is hirdetett középiskolásoknak, amelyre június 1-jétől várják a határon inneni és túli diákok jelentkezését. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. Hihetetlen összefogás indult egy 19 éves jászberényi lányért, aki élete legkeményebb harcát vívja. A lány betegségének története tavaly ősszel egy véletlen testnevelés órai balesettel kezdődött. A vizsgálatok során derült fény arra, hogy a fiatal lánynak ritka, rossz indulatú daganata van. Lili azóta kezelésekre jár, családja, barátai és az egész város mellett áll, erőt adva neki a legnehezebb napokon is. A súlyos betegséggel küzdő 19 éves jászberényi fiatal támogatásához a Kowalski meg a Vega zenekar is csatlakozott. Egy dedikált hangszert ajánlottak fel, melyet azok között sorsolnak ki, akik bármilyen összeggel támogatják a fiatal lány gyógyulását. Mindenki részt vesz a sorsoláson, függetlenül attól, ki milyen összeget ajánl fel. Olvasható a zenekar basszusgitárosának, Szórát Csabának Facebook oldalán, ahol további részletek is olvashatók az adományozásról. Szemét kapott lángra jászszelek és jászkísér között a minap az Ürgehát dűlőnél. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint körülbelül egy hektárnyi területen állt lángokban a hulladék. A tűzoltók eloltották a lángokat, a károk feltérképezésével kiderült, hogy egy nagyjából 800 négyzetméteres területen égett a szemét. A helyszínre a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kiérkezett. A tüzet 5 vízsugárral oltott el a szakemberek, emellett egy jászberényi és egy 60-i vízszállító autót is és egy erőgépet is igénybe vettek. Idén debütált az első Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Néptáncfesztivál Szolnokon. A rendezvényre a Jászság és a Vármegye több településéről érkeztek táncosok. Kisújszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászfényszaru, Jászapáti, Tiszafüred és Szolnok néptáncosai népesítették be az Abanovák Agóra Kulturális Központot. A színpadon egymást váltották a produkciók, a rendezvény célja az volt, hogy a Vármegye néptáncos közösségei találkozhassanak egymással, és megmutassák azt a sok színű kulturális örökséget, amelyet évtizedek óta őriznek. A nyomozók információ alapján egy kőteleki asszony huzamosabb ideje kábítószerkereskedelemből fedezte kiadásait, a lakásán vagy Szolnok bizonyos pontjain szolgálta ki a fogyasztókat. A minap egy forgalmas szolnoki bevásárlóközpont előtti téren adott át drogot egyik vevőjének, mielőtt elfogták a rendőrök. Az előzetes szakértői vélemény megállapította, a díler táskájában talált anyagról, hogy drogot tartalmaz. A nyomozók kábítószerkereskedelem büntet miatt hallgatták ki a 43 éves nőt, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Szintén kábítószerkereskedelem büntet miatt hallgatták ki a díler 21 éves fiát, aki édesanyja távollétében szolgálta ki a vásárlókat. Híreinkben sport. Folytatódott a küzdelem sorozata Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályában, ahol adáskörzetünk mindhárom futballcsapata győzött a hétvégi fordulóban. Eredmények: Jászfényszaru Kisújszállás 5-0, Jánoshida Cserkesszőlő 2-1, Jászberény Tószeg 7-0. A Vármegyei labdarúgó bajnokság másodosztályában a listavezető Árokszállás kiütéses győzelmet aratott, viszont a második helyen álló Alsó-Szentgyörgy vereséget

0: szenvedett a harmadik fegyvernek otthonában. Eredmények: Kunszent Márton Jászárok Szeles 0-11, fegyvernek Jászol Sószent György 5-0, Jászapáti Besenyszög 5-1, Jászboldoghányza Újszász 0-3. A Vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában gólgazdag mérkőzésen Szent András nyerte a jászsági rangadót. Eredmények: Jász Szent András Jász Dózsa 7-1, Nagy Iván Jász Jákohalma 4-1, Jászágó Kengyel 6-1, Kőtelek Jász Kísér 3-3. A frontfelhőzet fokozatosan kelet felé halad, miközben egyre jobban szétesik, szakadozik. Környezetében szorványosan számíthatunk jellemzően esőre, záporra. Az északnyugati szelet sokfele erős, olykor viharos lökések kísérhetik. Késő estére 6 és 15 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos, de szeles idő lesz. Esküdtettek a Tisza kormányminiszterei az országgyűlésben. Megkezdődik a Cannes Film Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Letették esküjüket az országgyűlésben a Tisza kormányminiszterei. A 16 tárcavezető kora délután vette át kinevezését Sulyog Tamás köztársasági elnöktől a Sándor palotában. Ezzel megalakult az új kormány. A tervek szerint az új összetételű kabinet szerdán már megtartja első ülését. A Tisza kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz, a kabinet pedig olyan miniszterekből áll, akik a saját területükön már bizonyítottak, jelentette ki az országgyűlésben a miniszterek eskütétele előtt mondott beszédében Magyar Péter. A kormányfő a tárcavezetők bemutatásakor hangsúlyozta, az új struktúra célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése, a döntéshozatal pedig nyilvános lesz. A miniszterelnök beszédében a bizalom visszaállítását nevezte meg fő feladatként, és bírálta az előző vezetés. Luxus építkezései, beruházásai miatt, miközben a közszolgáltatások színvonala romlott. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal, 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakás építésekben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése, a hévek megújítása. Lelőttek egy 72 éves férfit a TEK munkatársai a Pest megyei Monoron. A férfi a helyszínen életét vesztette. A hatóságokat zavart és agresszív viselkedése miatt hívták ki. A terrorelhárítók tárgyalni próbáltak vele, de amikor késsel támadt, majd gázriasztó fegyverrel 2-szer is tüzet nyitott rájuk, viszonozták a lövéseket. A Pier Salvadori rendezte Elektromos Vénusz című romantikus vígjáték premierjével kezdődik a 79. Cannes Fesztivál, ahol Peter Jackson új-zélandi rendező életműdíjat vehet át. Az aranypálmáért 22 alkotás versenyez, köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű filmje, a Jean Moulin ellenálló utolsó napjait feldolgozó Moulin is. A nemzetközi zsűri elnöke Park Chan-wook kiemelte, hogy a mostra május 24-i záró ünnepségén olyan műveket szeretne jutalmazni, amelyek évtizedekig érvényesek maradnak. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz. A következő napokban melegszik az idő, a hétvégén pedig ismét számíthatunk záporokra, zivatarokra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Elnapolták a tárgyalást a jassági csecsemőgyilkosság miatt indult büntetőügyben. Hatalmas tűz pusztított Jászfényszarónál, több egység vonult a helyszínre. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Elnapolták a tárgyalást a jászkunsági csecsemőgyilkosság miatt indult büntetőügyben, ahol előkészítő ülést tartottak volna a szolnoki törvényszéken. Tavaly nyáron egy jászberény üzem egyik jászkíséren élő női dolgozója műszak közben a vállalat illemhelyiségébe vonult, hogy ott szülje meg újabb gyermekét. Senkinek sem jelzett, senkitől nem kért segítséget, az újszülöttet a WC-ben hozta napvilágra. A kicsi világra jöttét eltitkolva a babáját a hátizsákjába rejtette. A csecsemőgyilkosságra azonban fény derült. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei főügyészség különös kegyetlenséggel 14. életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberülés büntette miatt emelt vádat a 28 éves nővel szemben. Az anya a vádirat szerint 2025. június 20-án reggel 8 óra körül Jászberényi munkahelye mosdójába szülte meg eltitkolt, gondozatlan, ugyanakkor fejlett, egészséges, életképes élő gyermekét. Az esetről nem szólt senkinek, nem értesítette a családját, orvost, munkahelyi környezetét. A csecsemőt egy bezárt műanyag zacskóban, a hátizsákjába rejtette, amiben az újszülött végül megfulladt. A szolnoki törvényszék a büntetőügyben kitűzött előkészítő ülésen a vádirat ismertetését és a vádlott kihallgatását tervezte. Ám az ülést elnapolták, mert a büntetés végrehajtási intézetben fogva tartott nőt adminisztrációs hiba miatt nem tudták a törvényszéki meghallgatásra előállítani. Az előkészítő ülést egy későbbi időpontban megtartják. Mintegy másfél hektáron égett az erdő aljnövényzete Jászfényszaru külterületén hétfőn este, tájékoztatta rádiónkat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A jászfényszarui önkéntes tűzoltókat követően a jászberényi és a hatvani hivatásos tűzoltók is kiérkeztek a helyszínre. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, valamint a nagykátai és a monori hivatásos egységek is részt vettek az oltási munkálatokban. A területen áll egy 300 négyzetméteres raktár épület, amelyre nem terjedt át a tűz, az egységek két vízsugarat tartottak készenlétben az épület védelmére. A tűzoltók végül 4 vízsugárral eloltották a lángokat Jászfényszaru külterületén. Jászkíséren tartott első osztályosoknak közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra órát a rendőrség, amin a gyerekek játékos, mégis hasznos formában ismételték át a legfontosabb közlekedési szabályokat. Szó esett a rendőri karjelzésekről, a biztonságos közlekedés alapjairól, valamint a 112-es segélyhívó helyes használatáról is. Mint a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság rádiónkkal közölte, céljuk az volt, hogy a fiatalok felelősségteljes, figyelmes közlekedőkké váljanak, akár gyalog, kerékpárra, vagy később járművezetőként. A Madarak és Fák Napja alkalmából a Jászberény Állat és Növénykert madarai kapták

0: A főszerepet a rendezvényen az állatgondozók érdekes információkat osztottak meg a különböző madárfajok életéről. A nap egyik megható pillanata volt, amikor egy lelkes természetbarát egy fészekből kiesett, fekete rigó fiókával érkezett az állatkertbe, hogy szakemberekre bízza a riadt madárka gondozását. A váratlan mentőakció felhívta a figyelmet arra, milyen fontos szerepe van az embernek a sérült, bajba jutott állatok védelmében. A Madarak és Fák napja alkalmából színes programokkal várták a Berényi Állatkert látogatóit. A frontfelhőzet fokozatosan kelet felé halad, miközben egyre jobban szétesik, szakadozik, környezetében szorványosan számíthatunk jellemzően esőre, záporra, az északnyugati szelet sokfele erős, olykor viharos lökések kísérhetik, késő estére 6 és 15 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult Magyar Péter Tisza kormánya. 7 könyv került az Esterházy Irodalmi Díj rövid listájára. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-jével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkosszolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Bálint kiemelte, a tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a minisztériumokat. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal, 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és a főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere, a főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakásépítés is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik fel az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hívek megújítása. Bejelentették az Esterházy Irodalmi Díj idei rövid listáját a budapesti Rózsavölgyi Szalomban. Az Esterházy Magyarország Alapítvány felkérésére idén több mint 30 szerkesztőség, műhely, egyetemi intézet küldte el jelölését. A 61 ajánlott műből 7 könyv került fel a rövid listára. Az írók Barnás Ferenc, Bognár Péter, Fancsale Kinga, Kollár Árpád, Szálinger Balázs, Takács Zsuzsa és Tóth Krisztina. A minőségi erkölcsi tartást és hosszú távú kulturális küldetést hordozó kortárs irodalmi művek elismerésére alapított díjat szeptemberben adják át. Tavaly első ízben Darvasi László kapta a Neandervölgyiek című művéért. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz. A következő napokban melegszik az idő, a hétvégén pedig ismét számíthatunk záporokra, zivatarokra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Szemét kapott Lángra Jászkísér közelében több egységet is a helyszínre riasztották. Hihetetlen összefogás indult egy 19 éves jászberényi lányért. Adásvétel után kapták el a jászkunsági dílert. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetnik Király Éva. Szemét kapott Lángra Jászszelek és Jászkísér között a minap az Ürgehát dűlőnél. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint körülbelül egy hektárnyi területen állt lángokban a hulladék. A tűzoltók eloltották a lángokat, a károk feltérképezésével kiderült, hogy egy nagyjából 800 négyzetméteres területen égett a szemét. A helyszínre a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kiérkezett. A tüzet 5 vízsugárral oltották el a szakemberek, emellett egy jászberényi és egy 60-i visszaállító autót is és egy erőgépet is igénybe vettek. Hihetetlen összefogás indult egy 19 éves jászberényi lányért, aki élete legkeményebb harcát vívja. A lány betegségének története tavaly ősszel egy véletlen testnevelés órai balesettel kezdődött. A vizsgálatok során derült fény arra, hogy a fiatal lánynak ritka, rosszindulatú daganata van. Lili azóta kezelésekre jár, családja, barátai és az egész város mellett áll, erőt adva neki a legnehezebb napokon is. A súlyos betegséggel küzdő 19 éves jászberényi fiatal támogatásához a Kowalski meg a Vega zenekar is csatlakozott. Egy dedikált hangszert ajánlottak fel, melyet azok között sorsolnak ki, akik bármilyen összeggel támogatják a fiatal lány gyógyulását. Mindenki részt vesz a sorsoláson, függetlenül attól, ki milyen összeget ajánl fel. Olvasható a zenekar basszusgitárosának, Szórát Csabának Facebook oldalán, ahol további részletek is olvashatók az adományozásról. Idén debütált az első Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei néptáncfesztivál Szolnokon. A rendezvényre a Jászság és a vármegye több településéről érkeztek táncosok. Kisújszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászfényszaru, Jászapáti, Tiszafüred és Szolnok néptáncosai népesítették be az Abanovák Agóra Kulturális Központot. A színpadon egymást váltották a produkciók, a rendezvény célja az volt, hogy a vármegye néptáncos közösségei találkozhassanak egymással, és megmutassák azt a sok színű kulturális örökséget, amelyet évtizedek óta őriznek. A nyomozók információ alapján egy kőteleki asszony huzamosabb ideje kábítószer kereskedelemből fedezte kiadásait, a lakásán vagy Szolnok bizonyos pontjain szolgálta ki a fogyasztókat. A minap egy forgalmas szolnoki bevásárlóközpont előtti téren adott át drogot egyik vevőjének, mielőtt elfogták a rendőrök. Az előzetes szakértői vélemény megállapította, a díler táskájában talált anyagról, hogy drogot tartalmaz. A nyomozók kábítószerkereskedelem büntet miatt hallgatták ki a 43 éves nőt, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Szintén kábítószerkereskedelem büntet miatt hallgatták ki a díler 21 éves fiát, aki édesanyja távollétében szolgálta ki a vásárlókat. Híreinkben sport. Folytatódott a küzdelem sorozata Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei labdarúgó bajnokság első osztályában, ahol adáskörzetünk mindhárom futballcsapata győzött a hétvégi fordulóban. Eredmények: Jászfényszaru Kisújszállás 5-0, Jánosida Cserkesszőlő 2-1, Jászberény Tószeg 7-0. A vármegyei labdarúgó bajnokság másodosztályában a listavezető Árokszállás kiütéses győzelmet aratott, viszont a második helyen álló Alsó-Szentgyörgy vereséget szenvedett a harmadik Fegyvernek otthonában. Kunszen Márton Jászárokszeles 0-11, Fegyvernek Jászalsó-Szentgyörgy 5-0, Jászapáti Besenyszög 5-1, Jászboldogháza Újszász 0-3. A vármegyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában gólgazdag mérkőzésen Szent András nyerte a jászsági rangadót. Eredmények: Jász-Szent András Jász Dózsa 7-1, Nagy Iván Jász Jákohalma 4-1, Jászágó Kengyel 6-1, Kőtelek Jászkísér 3-3. A frontfelhőzet fokozatosan kelet felé halad, miközben egyre jobban szétesik, szakadozik, környezetében szorványosan számíthatunk jellemzően esőre, záporra, az északnyugati szelet sokfele erős, olykor viharos lökések kísérhetik. Késő estére 6 és 15 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. 7 könyv került az Eszterházy irodalmi díj rövid listájára. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rúf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-jével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkos szolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rúf Bálint kiemelte, a tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a minisztériumokat. Az otthonteremtési hitelek csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kálmán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot. Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd euróról uniós hitel első részletét, amelyet közvetlenül drónok gyártására és beszerzésére fordítanak. Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a tagországok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után hangsúlyozta, a hitel mellett a kétoldalú támogatásoknak és az Oroszország elleni szankcióknak is folytatódniuk kell. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. 7 kortárs magyar mű köztük Tóth Krisztina, Takács Zsuzsa és Szálinger Balázs legutóbbi kötete került az idei Eszterházy irodalmi díj döntőjébe. Az alapítvány tájékoztatása szerint a szakmai zsűri szeptemberben választja ki a győztest, aki a 10.000 eurós pénzjutalmat is átveheti. A díjhoz kapcsolódva az alapítvány irodalmi versenyt is hirdetett középiskolásoknak, amelyre június 1-től várják a határon inneni és túli diákok jelentkezését. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom,
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem, és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest-Budát

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos, de szeles idő lesz. Esküdtettek a Tisza kormányminiszterei az országgyűlésben. Megkezdődik a Cannes Film Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Letették esküjüket az országgyűlésben a Tisza kormány miniszterei. A 16 tárcavezető kora délután vette át kinevezését Sulyog Tamás köztársasági elnöktől a Sándor palotában. Ezzel megalakult az új kormány. A tervek szerint az új összetételű kabinet szerdán már megtartja első ülését. A Tisza kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz, a kabinet pedig olyan miniszterekből áll, akik a saját területükön már bizonyítottak, jelentette ki az országgyűlésben a miniszterek eskütétele előtt mondott beszédében Magyar Péter. A kormányfő a tárcavezetők bemutatásakor hangsúlyozta, az új struktúra célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése, a döntéshozatal pedig nyilvános lesz. A miniszterelnök beszédében a bizalom visszaállítását nevezte meg fő feladatként, és bírálta az előző vezetés. Luxus építkezései, beruházásai miatt, miközben a közszolgáltatások színvonala romlott. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal, 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakás építésekben is szerepet vállal, Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése, a hívek megújítása. Lelőttek egy 72 éves férfit a TEK munkatársai a Pest megyei Monoron. A férfi a helyszínen életét vesztette. A hatóságokat zavart és agresszív viselkedése miatt hívták ki. A terrorelhárítók tárgyalni próbáltak vele, de amikor késsel támadt, majd gázriasztó fegyverrel kétszer is tüzet nyitott rájuk, viszonozták a lövéseket. A Pier Salvadori rendezte Elektromos Vénusz című romantikus vígjáték premierjével kezdődik a 79. Cannes Fesztivál, ahol Peter Jackson új-zélandi rendező életműdíjat vehet át. Az aranypálmáért 22 alkotás versenyez, köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű filmje, a Jean Moulin ellenálló utolsó napjait feldolgozó Moulin is. A nemzetközi zsűri elnöke Park Chan-wook kiemelte, hogy a mustra május 24-i záró ünnepségén olyan műveket szeretne jutalmazni, amelyek évtizedekig érvényesek maradnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Dalok, amik életre keltik az emlékeket. Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Szép lány vagy, a legszebb.

0: éjjel nappal. Trio FM melletted szól.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

0: Trio FM.
1: Ez a Trio FM.
0: Trio FM. Melletted szól.

0: Díj rövid listájára. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-jével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágok elválasztását, a titkos szolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Ruf Bálint kiemelte, a tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a minisztériumokat. Az otthonteremtési hitelek csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kálmán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot. Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd euróról uniós hitel első részletét, amelyet közvetlenül drónok gyártására és beszerzésére fordítanak. Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a tagországok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után hangsúlyozta, a hitel mellett a kétoldalú támogatásoknak és az Oroszország elleni szankcióknak is folytatódniuk kell. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Hét kortárs magyar mű köztük Tóth Krisztina, Takács Zsuzsa és Szálinger Balázs legutóbbi kötete került az idei Eszterházi Irodalmi Díj döntőjébe. Az alapítvány tájékoztatása szerint a szakmai zsűri szeptemberben választja ki a győztest, aki a 10.000 eurós pénzjutalmat is átveheti. A díjhoz kapcsolódva az alapítvány irodalmi versenyt is hirdetett középiskolásoknak, amelyre június 1-től várják a határon inneni és túli diákok jelentkezését. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Játszottam meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM mellette szól.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: fáj, remeg mi a félek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam.
1: Hogy elmúlt az élet,